0: Ez itt a Fine Selection a Lépés Rádión, Steven válogatásában.
1: It's funny how life gets complicated.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

lehet, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt. Nem kérlek.

0: Évezd, hogy látsz, szagolsz, érzelkezz, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Évezd az illatot, ez a szabadság. Tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: Egy lépéssel közelebb.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.
1: Hit him over the head with this one. We gonna take it across the world right here. Just fly here like an airplane.

lépéssel közelebb hozzád. Ha!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb. Hozzá.

0: It's locked.
1: A nap 24 órájában azon dolgozunk, hogy te jól érezd magad. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá. La la la la lányok.

Ha kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdett el Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdett el hozza el nektek Robi.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután. Itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

múlt. És a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadó dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

A múlt és a jelen kedvenc felvételei.

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Fokozódik a mezőgazdasági aszály, a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről vitázik a parlament kedden. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Fokozódni fog a mezőgazdasági aszály, írja a Hungaromet agrometeorológiai elemzésében. A szántókon a kalászosok és a repce a szemnövekedés, a nyári kapás növények pedig a növekedés fejlődési fázisában várják az esőt, de a következő napokban csak elszórtan alakulnak ki záporok, zivatarok, ezekből pedig csak kisebb foltokban ázik meg a talaj. Az ország jelentős részén, az Alföldön és a Dunántúl északkeleti felén kritikusan száraz a felső félméteres talajréteg. Fontos döntéseket hozhat a parlament a jövő héten. Hétfőn egyebek mellett 4 vizsgálóbizottság tagjait és tisztségviselőit választja meg, és szavaznak a képviselők illetményének csökkentéséről is. Kedden a napirend előtti felszólalások után várhatóan lefolytatják a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről, illetve a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról, a gazdasági reklámok településképi illeszkedésének biztosításáról, valamint egyes beruházási szabályok módosításáról szóló javaslatok általános vitáit. A magyar gazdaságban a kormányváltás után egyelőre egy kegyelmi időszak figyelhető meg. A nemzetközi befektetők bizalmat szavaznak az új gazdaságpolitikának, amit a forint erősödése és az állampapírhozamok csökkenése is mutat, hangsúlyozta Kis Péter, az Amundi befektetési igazgatója egy háttérbeszélgetésen. Elmondta, az első negyedéves GDP adatok kedvezően alakultak, amit részben a választási ciklushoz kapcsolódó kormányzati lépések is támogattak. Előrejelzésük szerint a magyar gazdaság növekedési üteme 2027-ben elérheti vagy meghaladhatja a régiós versenytársakét. Újdonság az online vásárlásoknál. 2 hét múlva új szabály lép hatályba. A webshopoknak biztosítaniuk kell, hogy a fogyasztók online is elállhassanak a szerződéstől. A 24.hu emlékeztet, a fogyasztó eddig is elállhatott az online vásárlástól 14 napon belül, azonban a gyakorlatban ez nehézkesen és lassan működött. Ezt ellensúlyozandó június 19-től minden webshopnak biztosítania kell egy jól látható, könnyen olvasható és folyamatosan elérhető online elállási gombot, amelyen keresztül a fogyasztó közvetlenül jelezheti a lemondási szándékát. A vállalkozásoknak ráadásul automatikus visszaigazolást is kell küldeniük a fogyasztóknak az elállási nyilatkozat beérkezéséről. Az online vásárlások száma évről évre nő, csak a magyar online kiskereskedelmi forgalom körülbelül 15%-kal bővült az előző évhez képest 2025-ben. Több száz település nevezett az idei Virágos Magyarország versenyre, a pályázatok szakmai értékelése és a helyszíni zsűrizés a napokban indul. A nevezések száma alapján ezúttal az év főtere és a virágzó közösség bizonyult a legnépszerűbb kategóriának. Gomoly felhős napos idő várható vasárnap, néhol előfordulhat zápor, zivatar. A szelet élénk lökések kísérhetik. A minimum 10 és 16, a maximum 25 és 30 fok között alak.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot. Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rechos Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rechos.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
8: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésrádió.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Nyersen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Fokozódik a mezőgazdasági aszály, a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről vitázik a parlament kedden. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Fokozódni fog a mezőgazdasági aszály, írja a Hungaromet agrometeorológiai elemzésében. A szántókon a kalászosok és a repce a szemnövekedés, a nyári kapás növények pedig a növekedés fejlődési fázisában várják az esőt, de a következő napokban csak elszórtan alakulnak ki záporok, zivatarok, ezekből pedig csak kisebb foltokban ázik meg a talaj. Az ország jelentős részén, az Alföldön és a Dunántúl északkeleti felén kritikusan száraz a felső félméteres talajréteg. Fontos döntéseket hozhat a parlament a jövő héten. Hétfőn egyebek mellett 4 vizsgálóbizottság tagjait és tisztségviselőit választja meg, és szavaznak a képviselők illetményének csökkentéséről is. Kedden a napi rend előtti felszólalások után várhatóan lefolytatják a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről, illetve a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról, a gazdasági reklámok településképi illeszkedésének biztosításáról, valamint egyes beruházási szabályok módosításáról szóló javaslatok általános vitáit. A magyar gazdaságban a kormányváltás után egyelőre egy kegyelmi időszak figyelhető meg. A nemzetközi befektetők bizalmat szavaznak az új gazdaságpolitikának, amit a forint erősödése és az állampapírhozamok csökkenése is mutat, hangsúlyozta Kis Péter, az Amundi befektetési igazgatója egy háttérbeszélgetésen. Elmondta, az első negyedéves GDP adatok kedvezően alakultak, amit részben a választási ciklushoz kapcsolódó kormányzati lépések is támogattak. Előrejelzésük szerint a magyar gazdaság növekedési üteme 2027-ben elérheti vagy meghaladhatja a régiós versenytársakét. Újdonság az online vásárlásoknál. 2 hét múlva új szabály lép hatályba. A webshopoknak biztosítaniuk kell, hogy a fogyasztók online is elállhassanak a szerződéstől. A 24.hu emlékeztet, a fogyasztó eddig is elállhatott az online vásárlástól 14 napon belül, azonban a gyakorlatban ez nehézkesen és lassan működött. Ezt ellensúlyozandó június 19-től minden webshopnak biztosítania kell egy jól látható, könnyen olvasható és folyamatosan elérhető online elállási gombot, amelyen keresztül a fogyasztó közvetlenül jelezheti a lemondási szándékát. A vállalkozásoknak ráadásul automatikus visszaigazolást is kell küldeniük a fogyasztóknak az elállási nyilatkozat beérkezéséről. Az online vásárlások száma évről évre nő, csak a magyar online kiskereskedelmi forgalom körülbelül 15%-kal bővült az előző évhez képest 2025-ben. Több száz település nevezett az idei Virágos Magyarország versenyre, a pályázatok szakmai értékelése és a helyszíni zsűrizés a napokban indul. A nevezések száma alapján ezúttal az év főtere és a virágzó közösség bizonyult a legnépszerűbb kategóriának. Gomoly felhős napos idő várható vasárnap, néhol előfordulhat zápor, zivatar. A szelet élénklökések kísérhetik. A minimum 10 és 16, a maximum 25 és 30 fok között alak.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot. Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
8: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel. Itt a Lépés Rádió.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. Ha!

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
8: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá. Emergency.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

0: múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.
1: Oh yeah. Oh yeah. Everything.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Milliárd forintos program indult a szociálisan rászorulók támogatására. Támogatja a kormány, hogy ne lehessen segnit közterületi plakáton alázni, marad a melegkora nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Csaknem 10 milliárd forintos Európai Uniós támogatásból finanszírozott program indult a szociálisan rászorulók, a várandós anyák és a gyermekes családok támogatására, közölte a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság. A keretből május végétől várhatóan 325 ezer tartós élelmiszer csomagot, valamint 30 ezer higiéniai és gyermekápolási termékeket tartalmazó csomagot osztanak szét. Támogatja a kormány, hogy ne lehessen senkit közterületi plakátokon alázni. A törvényjavaslat annak is véget vetne, hogy Magyarország történelmi városközpontjait, épülethomlokzatait óriási épülethálókkal borítsák be. Emellett helyreállítaná az önkormányzatok településképi hatósági jogköreit, hogy a települések saját maguk is meghatározhassák, hogy hol milyen reklámokat lehet kihelyezni. Jövő héten benyújtják a közmédia teljes átalakításáról szóló törvényjavaslatot, írta Magyar Péter miniszterelnök a Facebookon. A cél a kiegyensúlyozott tájékoztatás. A közmédia átalakításával az egyik fő kampányígéret valósulhat meg. Pénteken derült ki, hogy felmondott Pap Dániel, a médiaszolgáltatás támogató és vagyonkezelő alap vezérigazgatója. Visszavonják a Mága Zoltán körének adott 500 millió forintos támogatást. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter szerint a Novo Studium Kft. A pályázatban olyan adatokat adott meg, amelyek nincsenek összhangban a pályázati célokkal, illetve törvénysértők is voltak. Ez az a támogatási kérelem, amelyről a Terex írta meg korábban, hogy a pénzt Mága Zoltán hegedűművész kérte azért, hogy a Fidesznek kampányoljon, ám a pályázatot végül egy hozzáköthető cég nyújtotta be. Jelentős nemzetközi űripari befektetést hajt végre a Forage csoport. A vállalat űr és védelmi holdingja a Forage űr és védelmi technológiák összesen 100 millió dolláros tőkeemeléssel csatlakozott az amerikai Axiom Space tulajdonosi köréhez. Már láthatók a kapibara bébik a debreceni állatkertben. A kicsik már most tele vannak energiával, hol a szárazföldi pihenőhelyet fedezik fel, hol a pancsolóba ugranak be anyukájuk nyomában. Az óriási tengeri maracra hasonlító Dél-Amerikában őshonos kapibara egyébként a világ legnagyobb rágcsálója. Tudják, mi van az egyiptomi nagy piramis rejtett üregében? A kutatók olyan ősi szövegeket találtak, amelyek szerint ebben a focipálya méretű üregben kell lennie egy vastrónnak. Egy olyan hatalmas trónt kell elképzelnünk, amelyet akár az égből aláhulló meteorit darabjaiból váltak ki. Ám a hipotézis bizonyítására egyelőre nem volt alkalmuk a tudósoknak, hiszen az ide vezető aknába csak egy kisebb robot férhet be. Derült, száraz idő várható, csak kevés felhő zavarhatja a napsütést, délutára 25 és 30 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Az élénk szél időnként még érezteti hatását. Holnap a napsütést legfeljebb vékony feltolt felhők szűrhetik, csapadék sehol sem valószínű. A nappali felmelegedés tovább fokozódik, 26-32 fok közötti maximumokra számíthatunk, ideális strandidő várható.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Ridő, naturkozmetikumok, hidratáló kollagén, őssejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riddle, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban. Most indul a 90-esek 9-től című zenei válogatásunk, melyben egy teljes órán keresztül a 90-es évek slágereit és ritkaságait hallgathatod itt a Lépés Rádióban.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

0: hírek után meghozzuk az igazi felüdülést. Érkezik a délelőtti frissítő, melyben már a 90-es évek slágerei mellett a 2000-es évek és napjaink felvételei is felcsendülnek. Változatosan. Maradj velünk továbbra is. Szerintünk tudod, de azért szólunk. Jelenleg a Lépés Rádiót hallgatod.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
2: Milliárd forintos program indult a szociálisan rászorulók támogatására. Támogatja a kormány, hogy ne lehessen segnyit közterületi plakáton alázni, marad a melegkora nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Csaknem 10 milliárd forintos Európai Uniós támogatásból finanszírozott program indult a szociálisan rászorulók, a várandós anyák és a gyermekes családok támogatására, közölte a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság. A keretből május végétől várhatóan 325 ezer tartós élelmiszer csomagot, valamint 30 ezer higiéniai és gyermekápolási termékeket tartalmazó csomagot osztanak szét. Támogatja a kormány, hogy ne lehessen senkit közterületi plakátokon alázni. A törvényjavaslat annak is véget vetne, hogy Magyarország történelmi városközpontjait, épülethomlokzatait óriási épülethálókkal borítsák be. Emellett helyreállítaná az önkormányzatok településképi hatósági jogköreit, hogy a települések saját maguk is meghatározhassák, hogy hol milyen reklámokat lehet kihelyezni. Jövő héten benyújtják a közmédia teljes átalakításáról szóló törvényjavaslatot, írta Magyar Péter miniszterelnök a Facebookon. A cél a kiegyensúlyozott tájékoztatás. A közmédia átalakításával az egyik fő kampányígéret valósulhat meg. Pénteken derült ki, hogy felmondott Pap Dániel, a médiaszolgáltatás támogató és vagyonkezelő alap vezérigazgatója. Visszavonják a Mága Zoltán körének adott 500 millió forintos támogatást. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter szerint a Novo Studium Kft. A pályázatban olyan adatokat adott meg, amelyek nincsenek összhangban a pályázati célokkal, illetve törvénysértők is voltak. Ez az a támogatási kérelem, amelyről a Terex írta meg korábban, hogy a pénzt Mága Zoltán hegedűművész kérte azért, hogy a Fidesznek kampányoljon, ám a pályázatot végül egy hozzáköthető cég nyújtotta be. Jelentős nemzetközi űripari befektetést hajt végre a Forage csoport. A vállalat űr és védelmi holdingja a Forage űr és védelmi technológiák összesen 100 millió dolláros tőkeemeléssel csatlakozott az amerikai Axiom Space tulajdonosi köréhez. Már láthatók a kapibara bébik a debreceni állatkertben. A kicsik már most tele vannak energiával, hol a szárazföldi pihenőhelyet fedezik fel, hol a pancsolóba ugranak be anyukájuk nyomában. Az óriási tengeri maracra hasonlító Dél-Amerikában őshonos kapibara egyébként a világ legnagyobb rágcsálója. Tudják, mi van az egyiptomi nagy piramis rejtett üregében? A kutatók olyan ősi szövegeket találtak, amelyek szerint ebben a focipálya méretű üregben kell lennie egy vastrónnak. Egy olyan hatalmas trónt kell elképzelnünk, amelyet akár az égből aláhulló meteorit darabjaiból váltak ki. Ám a hipotézis bizonyítására egyelőre nem volt alkalmuk a tudósoknak, hiszen az ide vezető aknába csak egy kisebb robot férhet be. Derült, száraz idő várható, csak kevés felhő zavarhatja a napsütést, délutára 25 és 30 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Az élénk szél időnként még érezteti hatását. Holnap a napsütés legfeljebb vékony feltyolt felhők szűrhetik, csapadék sehol sem valószínű. A nappali felmelegedés tovább fokozódik, 26-32 fok közötti maximumokra számíthatunk, ideális strandidő várható.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
4: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riddle, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
5: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
4: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
5: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
4: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
5: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
4: Dr. Riddle, a természetes szépség közös élménye.
3: kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik, akkor jöjjön el Pápára a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
1: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Társadalmi célú hirdetés következik.
1: Miért fontos jót tennünk másokkal? Mert ez a dolgunk. És hogyan tehetünk jót másokkal? Enni adunk az éhezőnek, ápolást a betegnek, tanítást a gyermeknek, otthont a hajléktalannak, munkát az álláskeresőnek. És még azzal is jót tehetünk, ha felajánljuk az adónk 1%-át. Rendelkezzünk a baptisták javára. Technikai számunk 0286. Miért ne tennénk jót?
2: Készült a Magyarországi Baptista Egyház megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
3: Reklám következik.
4: Jogomvan.hu.
5: Jogomvan.hu.
4: Jogi segítség mindenkinek.
5: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
4: Jogomvan.hu.
5: Dexablock.
6: Fájdalom csillapító.
5: Dexketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
7: Dexablock. Fájdalom csillapító.
5: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
8: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwi innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé. Most minden érvényes Goodwi telepítés után 80 ezer forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
9: Esztrik betonszakkivitelezés. Petronella Kft. Mert a minőség nem luxus. Ha Esztrik beton, Petronella.
10: Ne csak fotózd, tedd ki! Örökre! Víztiszta plexi hűtőmágnes és kulcstartótok fotósok, bazárosok, viszonteladók, iskolák részére. Tömítésgyár.hu.
3: Reklámot hallottak.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió.

múlt. És a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután. Itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.
1: Hi, it's Rolling.
2: I'm sorry, Charlie Murphy. I was having too much fun.

múlt. És a jelent kedvenc felvételei.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelent kedvenc felvételei.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu-ig.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

0: joke.
1: My name is Victor. Calm down. You can take a picture.
2: Ez jó. Köszi.
3: Internet Radio. Egy újabb gyöngyszem adatbázisunkból itt a Lépés Rádióban. Q Music Now. Internet Radio.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd!

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Milliárd forintos program indult a szociális rászorulók támogatására. Támogatja a kormány, hogy ne lehessen segnyit közterületi plakáton alázni, marad a meleg kora nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Csaknem 10 milliárd forintos Európai Uniós támogatásból finanszírozott program indult a szociálisan rászorulók, a várandós anyák és a gyermekes családok támogatására, közölte a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság. A keretből május végétől várhatóan 325 ezer tartós élelmiszer csomagot, valamint 30 ezer higiéniai és gyermekápolási termékeket tartalmazó csomagot osztanak szét. Támogatja a kormány, hogy ne lehessen senkit közterületi plakátokon alázni. A törvényjavaslat annak is véget vetne, hogy Magyarország történelmi városközpontjait, épülethomlokzatait óriási épülethálókkal borítsák be, emellett helyreállítaná az önkormányzatok településképi hatósági jogköreit, hogy a települések saját maguk is meghatározhassák, hogy hol milyen reklámokat lehet kihelyezni. Jövő héten benyújtják a közmédia teljes átalakításáról szóló törvényjavaslatot, írta Magyar Péter miniszterelnök a Facebookon. A cél a kiegyensúlyozott tájékoztatás. A közmédia átalakításával az egyik fő kampányígéret valósulhat meg. Pénteken derült ki, hogy felmondott Papp Dániel, a médiaszolgáltatás támogató és vagyonkezelő alap vezérigazgatója. Visszavonják a Mága Zoltán körének adott 500 millió forintos támogatást. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter szerint a Novo Studium Kft. A pályázatban olyan adatokat adott meg, amelyek nincsenek összhangban a pályázati célokkal, illetve törvénysértők is voltak. Ez az a támogatási kérelem, amelyről a Terex írta meg korábban, hogy a pénzt Mága Zoltán hegedűművész kérte azért, hogy a Fidesznek kampányoljon, ám a pályázatot végül egy hozzáköthető cég nyújtotta be. Jelentős nemzetközi űripari befektetést hajt végre a Forage csoport. A vállalat űr és védelmi holdingja a Forage űr és védelmi technológiák összesen 100 millió dolláros tőkeemeléssel csatlakozott az amerikai Axiom Space tulajdonosi köréhez. Már láthatók a kapibara bébik a debreceni állatkertben. A kicsik már most tele vannak energiával, hol a szárazföldi pihenőhelyet fedezik fel, hol a pancsolóba ugranak be anyukájuk nyomában. Az óriási tengeri maracra hasonlító Dél-Amerikában őshonos kapibara egyébként a világ legnagyobb rágcsálója. Tudják, mi van az egyiptomi nagy piramis rejtett üregében? A kutatók olyan ősi szövegeket találtak, amelyek szerint ebben a focipálya méretű üregben kell lennie egy vastrónnak. Egy olyan hatalmas trónt kell elképzelnünk, amelyet akár az égből aláhulló meteorit darabjaiból váltak ki. Ám a hipotézis bizonyítására egyelőre nem volt alkalmuk a tudósoknak, hiszen az ide vezető aknába csak egy kisebb robot férhet be. Derült, száraz idő várható, csak kevés felhő zavarhatja a napsütést, délutára 25 és 30 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Az élénk szél időnként még érezteti hatását. Holnap a napsütés legfeljebb vékony feltyol felhők szűrhetik, csapadék sehol sem valószínű. A nappali felmelegedés tovább fokozódik, 26-32 fok közötti maximumokra számíthatunk, ideális strandidő várható.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban. Jó ebédhez jó zene dukál. Most indul a delelő, a zenei keverő. Jó

múlt. És a jelent kedvenc felvételei.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

együtt dolgoznak a te szórakoztatásodért. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. A Lépés Rádiót üzemelteti az Egyesület a Sérült Emberekért szervezet.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Csak nem 250 000 vállalkozást érhet át jövőre a kata adózásra, csak elszámlát állít ki a KKV-knak az MVM, marad a nyárias idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Mintegy 300-350 000 vállalkozót érinthet a kisadózó vállalkozások tételes adójának 2027-re tervezett kibővítése. A GKI Gazdaságkutató ZRT azzal számol, hogy 250-270 000 kisadózót érhetett az adózási formára. A tervek szerint az adózási forma továbbra is egyszerű és alacsony adminisztrációs terhet jelentene a mikrovállalkozások és önfoglalkoztatók számára. Biztosítaná a cégeknek történő számlázás lehetőségét, ugyanakkor garanciákat is tartalmazna a bújtatott foglalkozás kizárására. Kizárólag elektronikus formában bocsáthatják ki az energiaszolgáltatók és a hálózati elosztó társaságok a lakossági fogyasztónak nem minősülő felhasználók energiaszámláit. Az MVM ezért ismét felhívja azoknak az ügyfeleknek a figyelmét, akik még nem váltottak e-számlára, hogy mielőbb adják meg az e-számla fogadására alkalmas e-mail címüket. A változás 2025. július 1-én lépett életbe, és érinti a földgáz, valamint a villamos energiavásárlási hálózathasználati szerződéssel rendelkező egyéni és társas vállalkozásokat és más szervezeteket is. Érdemes alaposan megnézni az elektronikusan kapott számláinkat, mert egyre kifinomultabb trükkökkel próbálkoznak a csalók. Most az MVM nevében kifizetetlen földgáz számlára hivatkozva pályáznak az adatainkra és a pénzükre. A csaló levél ráadásul külön felhívja a figyelmet az MVM nevével történő visszaélésekre. A szolgáltató azt kéri, hogy legyünk gyanakvóak és ne kattintsunk a levélben szereplő fizetési linkekre, ne adjunk meg személyes vagy bankkártya adatokat és ne utaljunk a megadott számla számra. Törli a Budapest és Dubaj között közlekedő járatait a Fly Dubai július végéig. A légitársaság operatív okokra hivatkozik, az érintett utasok pedig átfoglalást vagy visszatérítést kérhetnek. A légi közlekedésben egyre nagyobb gondot okoz a közel-keleti konfliktus. Több légitársaság előre is jelezte, hogy törli a nyárra betervezett járatait, amelyek száma májusra meghaladta a 13 000-et. Világháborús óvóhely rejtőzik a budai hegyekben. Máig nem tisztázott a 12. kerületi Ördögorom alatt található alagútrendszer eredete. A kutatók szerint valamikor 1944 előtt épülhetett magánóvóhelyként. A hely különlegessége, hogy járatainak jelentős része eredeti állapotában maradt fenn. A látogatók ma is láthatják a kézzel vájt folyosókat, az elágazó alagutakat és a tágasabb termeket, valamint betekintést nyerhetnek abba is, milyen körülmények között kerestek menedéket Budapest lakói a légitámadások idején. Derült száraz idő várható, csak kevés felhő zavarhatja a napsütést, délutára 25 és 30 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Az élénk szél időnként még érezteti hatását. Holnap a napsütés legfeljebb vékony feltyolt felhők szűrhetik, csapadék sehol sem valószínű. A nappali felmelegedés tovább fokozódik, 26-32 fok közötti maximumokra számíthatunk, ideális strandidő várható.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most indulj!

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelent kedvenc felvételei.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
8: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb. Hozzá.

folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd ezt az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmasat teljék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőr.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Csak nem 4,5 millió vállalkozást érhet át jövőre a kata adózásra, csak elszámlát állít ki a KKV-knak az MVM, marad a nyárias idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Mintegy 300-350 ezer vállalkozót érinthet a kisadózó vállalkozások tételes adójának 2027-re tervezett kibővítése. A GKI Gazdaságkutató ZRT azzal számol, hogy 250-270 ezer kisadózót érhetett az adózási formára. A tervek szerint az adózási forma továbbra is egyszerű és alacsony adminisztrációs terhet jelentene a mikrovállalkozások és önfoglalkoztatók számára. Biztosítaná a cégeknek történő számlázás lehetőségét, ugyanakkor garanciákat is tartalmazna a bújtatott foglalkoztatók kizárására. Kizárólag elektronikus formában bocsáthatják ki az energiaszolgáltatók és a hálózati elosztó társaságok a lakossági fogyasztónak nem minősülő felhasználók energiaszámláit. Az MVM ezért ismét felhívja azoknak az ügyfeleknek a figyelmét, akik még nem váltottak e-számlára, hogy mielőbb adják meg az e-számla fogadására alkalmas e-mail címüket. A változás 2025. július 1-én lépett életbe, és érinti a földgáz, valamint a villamos energiavásárlási hálózathasználati szerződés rendelkező egyéni és társas vállalkozásokat és más szervezeteket is. Érdemes alaposan megnézni az elektronikusan kapott számláinkat, mert egyre kifinomultabb trükkökkel próbálkoznak a csalók. Most az MVM nevében kifizetetlen földgáz számlára hivatkozva pályáznak az adatainkra és a pénzükre. A csaló levél ráadásul külön felhívja a figyelmet az MVM nevével történő visszaélésekre. A szolgáltató azt kéri, hogy legyünk gyanakvóak és ne kattintsunk a levélben szereplő fizetési linkekre, ne adjunk meg személyes vagy bankkártya adatokat és ne utaljunk a megadott számlaszámra. Törli a Budapest és Dubaj között közlekedő járatait a Fly Dubai július végéig. A légitársaság operatív okokra hivatkozik, az érintett utasok pedig átfoglalást vagy visszatérítést kérhetnek. A légi közlekedésben egyre nagyobb gondot okoz a közel-keleti konfliktus. Több légitársaság előre is jelezte, hogy törli a nyárra betervezett járatait, amelyek száma májusra meghaladta a 13 ezret. Világháborús óvóhely rejtőzik a budai hegyekben. Máig nem tisztázott a 12. kerületi ördögorom alatt található alagútrendszer eredete. A kutatók szerint valamikor 1944 előtt épülhetett magánóvóhelyként. A hely különlegessége, hogy járatainak jelentős része eredeti állapotában maradt fenn. A látogatók ma is láthatják a kézzel vájt folyosókat, az elágazó alagutakat és a tágasabb termeket, valamint betekintést nyerhetnek abba is, milyen körülmények között kerestek menedéket Budapest lakói a légitámadások idején. Derült száraz idő várható, csak kevés felhő zavarhatja a napsütést, délutára 25 és 30 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Az élénk szél időnként még érezteti hatását. Holnap a napsütést legfeljebb vékony feltolt felhők szűrhetik, csapadék sehol sem valószínű. A nappali felmelegedés tovább fokozódik, 26-32 fok közötti maximumokra számíthatunk, ideális strandidő várható.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Csak nem 4,5 millió vállalkozást érhet át jövőre a kata adózásra, csak elszámlát állít ki a KKV-knak az MVM, marad a nyárias idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Mintegy 300-350 ezer vállalkozót érinthet a kisadózó vállalkozások tételes adójának 2027-re tervezett kibővítése. A GKI Gazdaságkutató ZRT azzal számol, hogy 250-270 ezer kisadózót érhetett az adózási formára. A tervek szerint az adózási forma továbbra is egyszerű és alacsony adminisztrációs terhet jelentene a mikrovállalkozások és önfoglalkoztatók számára. Biztosítaná a cégeknek történő számlázás lehetőségét, ugyanakkor garanciákat is tartalmazna a bújtatott foglalkoztatók változtatás kizárására. Kizárólag elektronikus formában bocsáthatják ki az energiaszolgáltatók és a hálózati elosztó társaságok a lakossági fogyasztónak nem minősülő felhasználók energiaszámláit. Az MVM ezért ismét felhívja azoknak az ügyfeleknek a figyelmét, akik még nem váltottak e-számlára, hogy mielőbb adják meg az e-számla fogadására alkalmas e-mail címüket. A változás 2025. július 1-én lépett életbe, és érinti a földgáz, valamint a villamos energiavásárlási hálózathasználati szerződéssel rendelkező egyéni és társas vállalkozásokat és más szervezeteket is. Érdemes alaposan megnézni az elektronikusan kapott számláinkat, mert egyre kifinomultabb trükkökkel próbálkoznak a csalók. Most az MVM nevében kifizetetlen földgáz számlára hivatkozva pályáznak az adatainkra és a pénzükre. A csaló levél ráadásul külön felhívja a figyelmet az MVM nevével történő visszaélésekre. A szolgáltató azt kéri, hogy legyünk gyanakvóak és ne kattintsunk a levélben szereplő fizetési linkekre, ne adjunk meg személyes vagy bankkártya adatokat és ne utaljunk a megadott számla számra. Törli a Budapest és Dubaj között közlekedő járatait a Fly Dubai július végéig. A légitársaság operatív okokra hivatkozik, az érintett utasok pedig átfoglalást vagy visszatérítést kérhetnek. A légi közlekedésben egyre nagyobb gondot okoz a közel-keleti konfliktus. Több légitársaság előre is jelezte, hogy törli a nyárra betervezett járatait, amelyek száma májusra meghaladta a 13 ezret. Világháborús óvóhely rejtőzik a budai hegyekben. Máig nem tisztázott a 12. kerületi Ördögorom alatt található alagútrendszer eredete. A kutatók szerint valamikor 1944 előtt épülhetett magánóvóhelyként. A hely különlegessége, hogy járatainak jelentős része eredeti állapotában maradt fenn. A látogatók ma is láthatják a kézzel vájt folyosókat, az elágazó alagutakat és a tágasabb termeket, valamint betekintést nyerhetnek abba is, milyen körülmények között kerestek menedéket Budapest lakói a légitámadások idején. Derült száraz idő várható, csak kevés felhő zavarhatja a napsütést, délutára 25 és 30 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Az élénk szél időnként még érezteti hatását. Holnap a napsütést legfeljebb vékony feltyolt felhők szűrhetik, csapadék sehol sem valószínű. A nappali felmelegedés tovább fokozódik, 26-32 fok közötti maximumokra számíthatunk, ideális strandidő várható.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
2: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
5: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
6: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
7: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most indul!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Mert jó.
1: Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyar-top-20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdettel hozza el nektek Robi.

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Csak nem 4,5 millió vállalkozást érhet át jövőre a kata adózásra, csak elszámlát állít ki a KKV-knak az MVM, marad a nyárias idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Mintegy 300-350 ezer vállalkozót érinthet a kisadózó vállalkozások tételes adójának 2027-re tervezett kibővítése. A GKI Gazdaságkutató ZRT azzal számol, hogy 250-270 ezer kisadózót érhetett az adózási formára. A tervek szerint az adózási forma továbbra is egyszerű és alacsony adminisztrációs terhet jelentene a mikrovállalkozások és önfoglalkoztatók számára. Biztosítaná a cégeknek történő számlázás lehetőségét, ugyanakkor garanciákat is tartalmazna a bújtatott foglalkoztatók kizárására. Kizárólag elektronikus formában bocsáthatják ki az energiaszolgáltatók és a hálózati elosztó társaságok a lakossági fogyasztónak nem minősülő felhasználók energiaszámláit. Az MVM ezért ismét felhívja azoknak az ügyfeleknek a figyelmét, akik még nem váltottak elszámlára, hogy mielőbb adják meg az elszámla fogadására alkalmas e-mail címüket. A változás 2025. július 1-én lépett életbe, és érinti a földgáz, valamint a villamos energiavásárlási hálózathasználati szerződés rendelkező egyéni és társas vállalkozásokat és más szervezeteket is. Érdemes alaposan megnézni az elektronikusan kapott számláinkat, mert egyre kifinomultabb trükkökkel próbálkoznak a csalók. Most az MVM nevében kifizetetlen földgáz számlára hivatkozva pályáznak az adatainkra és a pénzünkre. A csaló levél ráadásul külön felhívja a figyelmet az MVM nevével történő visszaélésekre. A szolgáltató azt kéri, hogy legyünk gyanakvóak és ne kattintsunk a levélben szereplő fizetési linkekre, ne adjunk meg személyes vagy bankkártya adatokat és ne utaljunk a megadott számlaszámra. Törli a Budapest és Dubaj között közlekedő járatait a Fly Dubai július végéig. A légitársaság operatív okokra hivatkozik, az érintett utasok pedig átfoglalást vagy visszatérítést kérhetnek. A légi közlekedésben egyre nagyobb gondot okoz a közel-keleti konfliktus. Több légitársaság előre is jelezte, hogy törli a nyárra betervezett járatait, amelyek száma májusra meghaladta a 13 ezret. Világháborús óvóhely rejtőzik a budai hegyekben. Máig nem tisztázott a 12. kerületi ördögorom alatt található alagútrendszer eredete. A kutatók szerint valamikor 1944 előtt épülhetett magánóvóhelyként. A hely különlegessége, hogy járatainak jelentős része eredeti állapotában maradt fenn. A látogatók ma is láthatják a kézzel vájt folyosókat, az elágazó alagutakat és a tágasabb termeket, valamint betekintést nyerhetnek abba is, milyen körülmények között kerestek menedéket Budapest lakói a légitámadások idején. Derült száraz idő várható, csak kevés felhő zavarhatja a napsütést, délutára 25 és 30 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Az élénk szél időnként még érezteti hatását. Holnap a napsütés legfeljebb vékony feltyolt felhők szűrhetik, csapadék sehol sem valószínű. A nappali felmelegedés tovább fokozódik, 26-32 fok közötti maximumokra számíthatunk, ideális strandidő várható.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollegén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádió.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

0: Reklámi célú hirdetés következik.
1: Miért fontos jót tennünk másokkal? Mert ez a dolgunk. És hogyan tehetünk jót másokkal? Enni adunk az éhezőnek, ápolást a betegnek, tanítást a gyermeknek, otthont a hajléktalannak, munkát az álláskeresőnek. És még azzal is jót tehetünk, ha felajánljuk az adónk 1%-át. Rendelkezzünk a baptisták javára. Technikai számunk 0286. Miért ne tennénk jót?
2: Készült a Magyarországi Baptista Egyház megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
3: Reklám következik.
0: Jogomvan.hu.
4: Jogomvan.hu.
0: Jogi segítség mindenkinek.
4: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
0: Jogomvan.hu.
4: Dexablock.
5: Fájdalom csillapító.
4: Dexketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
6: Dexablock. Fájdalom csillapító.
4: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
7: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwi innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwi telepítés után 80 ezer forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
8: Esztrik betonszakkivitelezés. Petronella Kft. Mert a minőség nem luxus. Ha Esztrik beton, Petronella.
9: Ne csak fotózd, tedd ki! Örökre! Víztiszta plexi hűtőmágnes és kulcstartótok fotósok, bazárosok, viszonteladók, iskolák részére. Tömítésgyár.hu.
3: Reklámot hallottak. A múl

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd!

0: My name is Victor. Calm down. You can take a picture.
1: Ja, köszi!
2: A te kedvenc felvételeid itt a Lépés Rádióban.

Népissel.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Csaknem 250 millió vállalkozást érhet át jövőre a kata adózásra, csak elszámlát állít ki a KKV-knak az MVM, marad a nyárias idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Mintegy 300-350 ezer vállalkozót érinthet a kisadózó vállalkozások tételes adójának 2027-re tervezett kibővítése. A GKI Gazdaságkutató ZRT azzal számol, hogy 250-270 ezer kisadózót érhetett az adózási formára. A tervek szerint az adózási forma továbbra is egyszerű és alacsony adminisztrációs terhet jelentene a mikrovállalkozások és önfoglalkoztatók számára. Biztosítaná a cégeknek történő számlázás lehetőségét, ugyanakkor garanciákat is tartalmazna a bújtatott foglalkoztatás kizárására. Kizárólag elektronikus formában bocsáthatják ki az energiaszolgáltatók és a hálózati elosztó társaságok a lakossági fogyasztónak nem minősülő felhasználók energiaszámláit. Az MVM ezért ismét felhívja azoknak az ügyfeleknek a figyelmét, akik még nem váltottak e-számlára, hogy mielőbb adják meg az e-számla fogadására alkalmas e-mail címüket. A változás 2025. július 1-én lépett életbe, és érinti a földgáz, valamint a villamos energiavásárlási hálózathasználati szerződéssel rendelkező egyéni és társas vállalkozásokat és más szervezeteket is. Érdemes alaposan megnézni az elektronikusan kapott számláinkat, mert egyre kifinomultabb trükkökkel próbálkoznak a csalók. Most az MVM nevében kifizetetlen földgáz számlára hivatkozva pályáznak az adatainkra és a pénzükre. A csaló levél ráadásul külön felhívja a figyelmet az MVM nevével történő visszaélésekre. A szolgáltató azt kéri, hogy legyünk gyanakvóak és ne kattintsunk a levélben szereplő fizetési linkekre, ne adjunk meg személyes vagy bankkártya adatokat és ne utaljunk a megadott számlaszámra. Törli a Budapest és Dubaj között közlekedő járatait a Fly Dubai július végéig. A légitársaság operatív okokra hivatkozik, az érintett utasok pedig átfoglalást vagy visszatérítést kérhetnek. A légi közlekedésben egyre nagyobb gondot okoz a közel-keleti konfliktus. Több légitársaság előre is jelezte, hogy törli a nyárra betervezett járatait, amelyek száma májusra meghaladta a 13 ezret. Világháborús óvóhely rejtőzik a budai hegyekben. Máig nem tisztázott a 12. kerületi Ördögorom alatt található alagútrendszer eredete. A kutatók szerint valamikor 1944 előtt épülhetett magánóvóhelyként. A hely különlegessége, hogy járatainak jelentős része eredeti állapotában maradt fenn. A látogatók ma is láthatják a kézzel vájt folyosókat, az elágazó alagutakat és a tágasabb termeket, valamint betekintést nyerhetnek abba is, milyen körülmények között kerestek menedéket Budapest lakói a légitámadások idején. Derült száraz idő várható, csak kevés felhő zavarhatja a napsütést, délutára 25 és 30 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Az élénk szél időnként még érezteti hatását. Holnap a napsütést legfeljebb vékony feltyolt felhők szűrhetik, csapadék sehol sem valószínű. A nappali felmelegedés tovább fokozódik, 26-32 fok közötti maximumokra számíthatunk, ideális strandidő várható.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, őssejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nagykorú felügyelete mellett ajánlott.
11: Vágysz egy olyan műsorra, ahol nem csak a zene színes, hanem a téma is szórakoztat? Ha igen, akkor füleld minden szombaton este 6 órától, este 8 óráig a Belevalósót, Rubival és kis csapatával a Lépés Rádióban. Remek zenék és mindig friss téma. A Belevalósó neked szól. Minden szombaton este 6 órától 8 óráig. Hallgass te is!
2: Kérd kedvenc felvételed most oldalunk kívánságdobozában. www.lépésradio.hu. Startolj rá!
9: És most indul egy teljes óra a ti kéréseitek alapján. Ez a Lépés Rádió kívánság műsora. Ma!
12: Tökéletes!
13: Ez itt a Lépés Rádió, és benne a Belevalósó. Itt van velem kedves kollégám, aki karmestere szokott lennek a műsorunk, és ma is ő lesz. Dávid, valamint Karina, Évi, Szerpentina és Szerpente is. Elvileg ennyien leszünk, de ha még valaki csatlakozik, akkor jön hozzánk. Sziasztok!
12: Sziasztok!
14: Látos, hogyha én vagyok a karmester, akkor a karmester azt mondja most a főszerkesztő úrnak, hogy egy picit pihenjen és most maradjon csendben. Igen, ez a Lépés Rádió, és ne felejtsétek el, hogy három darab nyertes lesz. Egészen 8 óráig a három nyertes meg fogja tudni, hogy ők nyertek márha, vagy fognak válaszolni egy olyan kérdésre, ami rettentő nehéz kérdés lesz, úgyhogy arra nagyon fekekötött gatyád, putyid vagy épp mindkettőt. Úgyhogy erre készülj, az első nyertes fél hét magasságában fogja majd hívni Robi. Na de előtte, Karináik az előző műsorban, én csak a végét hallottam, hogy miről beszéltek, de mielőtt erre rákanyarodok, ne felejtsétek el, hogy www.lepesradio.hu, illetve ugyanúgy a Lépés Rádiónak a hallgatói Messenger csoportjához tudtak csatlakozni. Bármi nyugodtak vagyotok, vagy írjátok be nyugodtan, biztos, hogy én nem fogom elolvasni, majd a többiek elolvassák, ha van hozzá kedvük. Na de! Szóval arról beszéltek Karináik, hogy itt miért történik az, Évi említette, hogy hallotta, hogy nem tudom már, hogy pontosan valami ilyesmi volt, hogy egy csaj hogy tudja tönkretenni mondjuk egy fiatal srácnak a szívét, lelkét, mindent. És hogy ez miért tud történni, ahogy tudjátok, az a durva, hogy egyre jobban látszódik ez az egész. És nem értek amúgy azzal a részével egyet, amit Karina is mondott, hogy a férfi csak a szexet akarja, nyilván feketén vagy fehéren nem lehet látni ezt a kérdést, mint ahogy például ez sem, hogy a fiatal csajok miért teszik tönkre a pasikat lelkileg. Nyilván ez sem egy általános tendencia, viszont érdekes, hogy megjelent egy hatalmi dinamika. És ez a hatalmi dinamika az szerintem, amiről ti beszéltetek, csak nem lesz szerintem kimondva a gyereknek a neve. Ugyanis meggyőződésem, hogy ezek a csajok legtöbb esetben ők hatalmat akarnak gyakorolni. És akkor ezzel kapcsolatban ezt a megszólalást én ebben levinném veletek. Kíváncsi vagyok a véleményetekre. Először arra vagyok kíváncsi, hogy mit gondoltok erről az álláspontról, amit most mondtam, hogy a csajok hatalmat akarnak szimplán gyakorolni.
15: Mi most a demokráciát föladjuk királyságá?
14: Már rég királyságban vagyunk,
15: Karina. Tehát mi van király? Na most abban nem értek egyet, ne haragudj, Dávi, hogy a pasik ne baszál. Akárhány pasival beszélgetek, 10 perc
14: drága,
15: után...
14: Egyszer tündel, drága, elcseszett szerelmem.
15: La.
14: Abból indulj ki.
15: Nem azt szeretem mondtam, a szürkét, én nem indulok.
14: Látik el az árnyalatok.
15: Mondom, én nem szeretem a szürkét.
14: Oké, majd megbarátkozom vele. Szóval hatalmi dinamika,
15: mi a véleményetek? Milyen hatalmi dinamika? Ne, nincs hatalmi dinamika, nem szabad, nem kell, nincs dominancia. Van dominancia, meg van hatalom, de inkább a pasik legyenek hatalmon. a kapcsolatok terén. Tehát hódítsa meg azt a nőt, és a nők ne legyenek ilyen magas lóról, mert egyedül maradnak.
14: Hát ezzel fogunk így haladni a témában.
15: Miért elmondtam a véleményem?
14: Nincs vele probléma. Hát csak
15: nem fehér-fekete, most lilára festettem az eget tündérkép.
14: De azt mondod, hogy akkor olyan nem létezik.
15: Ne legyen, nem szabadna létezni.
14: Elmondhatom, most itt nem az a kérdés, hogy szabad vagy nem szabad. Arról beszélek, hogy azt mondod, és hallgass végig akkor légy szíves, azt mondod, hogy akkor olyan nem létezik, hogy egyre több esetben látszódik az, hogy érzéketlenül szórakoznak fiatal csajok pasikkal, ezzel tönkretéve a srácoknak a lelkét, mert hatalmi dinamikát kezdenek el játszani a csajok, vagy azt kezdjék érezni, hogy ők irányítják a férfit, és azáltal nekik az egy kielégülést okoz, egy ego tuning számukra, amikor azt mondja, hogy igen, most ez a pasi azt csinálja, amit én, ennek mi lesz az eredménye. A normális Müllerből kicsúszik ez a tematika, a pasi az nyilván nem lesz már a normális erőviszonyok a párkapcsolatban, sajnos ez nem lesz jó, és utána érzékeltetlenül. Amúgy elmondom nektek, hogy nálam például az érettségi előtt pár nappal doboz ki a barátnőm, direkt azért, hogy belém rúgjon.
15: Hát ez nagyon szenya volt. Jó, a csajok néha szenyák, de nem jó érzés, tehát én nem tudnám.
14: Nem lehet egy-egy példából kiindulni, mert nyilván ugyanúgy a pasik között is vannak gyökerek, a csajok között is van, akár fiatal, akár idősebb korban. Az, ami viszont látszódik, szerintem tök egyértelműen, hogy egyre több csajnál látszódik ez, hogy azt a fal, olyan, mintha
15: át akarná venni az irányítást és a hatalmat, de hát ezt a pasinak kéne irányítani.
14: Hát igen, de mondjuk, hogy te ott vagy, mint egy pivimalac, nyilván, mert még nem vagy felnőtt disznó, akkor tini malac korodban még nem biztos, hogy te annyira kézben tudod tartani még az érzelmeit, vagy egyáltalán valakit
15: tudod. Tini malacként még annyira nem, tehát azért egy tini nem.
14: Na, hát biztos, most nyilván most már nincs, hogy hát felnőtt disznó lettél, most már máshogy látod, de tini malacként ez nem így megy, Karina.
15: Jó, hát azért más egy párkapcsolatban élni, meg felnőni, de más tini korban, de én ilyet soha nem tudnák.
14: Nincs akkor a gyakorlatod.
15: De én sose voltam ilyen gyökér. Én nem tudnék egy pasiban.
14: Most ennek a részére körülök. De hogy tök jól csak így beszélgetünk erről, többiek
15: de kíváncsi vagyok. Többiek nem.
14: Ti hogy látjátok? Hát én nehéz melletted megszólalni, Karina. Többiek, mi a véleményetek erről?
12: Hát én eleve elvetem az ilyen csajoknak a hozzáállását, tehát nem sok közös beszélgetni valónk van, se előtte, se fölötte, se mögötte, semmilyen húzva. Tehát kész, akkor menjen, aztán keresem magának, aki hajlandó ilyenekre.
14: Hát nagy valószínűséggel tudattalanul válasszák ezek a srácok is mondjuk az ilyen csajokat.
12: Hát és oké, a csajok is tudattalanul. Az első pár beszélgetés alkalmával azért kiderül az, hogy milyen temperamentummal bír a hölgyemény.
14: Hát nagy valószínűséggel egy ilyen csaj, aki ezt akarja csinálni, ő egy sérült lélekkel rendelkezik, és sérült lélekkel pedig egy sérült lelkű srácot fog, mert ugyanattól kezdve ő is már ugyanúgy manipulálható, mint ahogy az a lány is. Hát így csodálatos pár tudnak alkotni.
12: Gyönyörű gyerekeik lesznek.
13: De akkor, akkor azt mondjátok, hogy ez mostanában tendencia a fiataloknál, tehát az ilyen 18-20.
15: Igen, sajnos igen.
13: Ez elkeserítő.
12: Nevezzük úgy, hogy csicskáztatás.
13: Hát tudod,
12: hogy
14: nem azt mondom, hogy általános, de hogyha egy ívet kell nézni, akkor felfelé ível. Aztán mikor fog kidurrani majd ez a lufi, hát az már egy másik kérdés.
15: Jó, persze azért a pasiknak szembesülni kell abban, hogy néha van-e utasítás, a csajoknak is szembesülni kell, de nem így. Tehát azért ez
12: igen,
15: nagyon
12: igen, tehát lehet azt mondani, hogy köszi, nem vagyok neked való, vagy tehát finoman is lehet közölni, nem pedig csak durva.
15: Vagy legalább az alkalmat várja meg, hogy ne egy születésnap, ne egy névnap, ne egy karácsony, ne egy évforduló legyen, hanem meg ne SMS-be, szóval, hogy nem tudom, tehát meg miért hülyíti két hónapig?
12: Hát, na ja.
15: Meg fél évig, és akkor fél év után jön rá, hogy hát vagy két évig, hát azért haló.
14: Szerintem amúgy összességében igazából itt az általános tendencia, nyilván, hogyha csak ez történik, hogy a lány azt akarja, hogy mondjuk a srác az meghunyászkodjon előtte, hogy beadja a dereket, utána a férfi mi voltját a lány szemében elveszi, megváltozik minden, felborul az egész párkapcsolat dinamika, a szerepek megváltoznak, és onnantól bukott minden. Szerintem itt van az egésznek a
15: hát a miértje, igen, igen, hogy mi nők azt hiszük, hogy ebben jót teszünk, és majd mi akkor nők vagyunk, és birtokunk, és majd mi tudjuk.
14: Nem, szerintem ez inkább megbúrtunk. Ez szerintem inkább megbúrtunk, Karina, hogy... hogy
15: elnyomják a nőket.
14: Nem, fordítva.
15: A pasik nyomják el a nőket?
14: Ja, nem, bocs, akkor azt fogalmaztam, hogy a nő nyomja el a pasit, igen. Mert hogy azt mondja, és most persze most itt, hogyha te, aki hallgatod
13: a
14: most
13: a rádiót... miért hagyják magukat?
14: Jog.
13: Inkább ez a kérdés fogalmazódott.
14: Meg Robi, sérült lélek, sérült lelket fog nyomasztani. Itt szimplen ennyi.
15: Tehát a pasi most tudod mit tesz? Szétteszi a kezét és oké csillagom, és hátat fordít és ott hagyja. Mit tudsz tenni pasiként?
13: Semmi. Hát semmi más.
15: Nőként se, nem kellek, kész, oké, lelép.
13: Körülbelül.
15: De sérülsz. Pasiként is, meg sérülsz nőként is.
14: Most nyilván, de azért mondom, hogy nem lehet feketén-fehérre nézni ezt az egészet, mert a pasik között is van rengeteg a rohadék. Szóval ez oda-vissza megvan. Csak érdekes ez az ív, hogy felfelé,
15: nagyon,
14: vagy hogy
15: nagyon, halad. Nagyon, nagyon. És nem egyet, nem kettőt hallottam én is, hogy panaszkodnak a fiúk, hogy basszus, hát ennek nem így kéne lenni. És ilyen fél éves kapcsolatok vannak, és fél évente vagy évente így letipliznek a csajok.
13: Igen, azt én is látom, hogy nagyon sokan arra mennek rá, hogy ó, hát akkor legyen jó neki, ha már nekem nem jó, akkor már dobom. És ez igaz nők részéről is, meg férfiak részéről is.
15: Akkor nem tudnak tartós kapcsolatban élni, vagy nem tanulták meg, vagy...
14: Kötődési problémája egész biztos, hogy van ezeknek a személyeknek, hogyha nem tud benne maradni, de nyilván én nem vagyok párkapcsolati szakember, úgyhogy ezt a részét nem fogom tudni nekem mondani, de valószínűleg ez lehet átérben.
12: Szerintem az a helyzet, hogy mindig csak a jót, és tudod, van ez a effektus, Dávid, te biztos tudod ennek a szaknyelvét, hogy csak fölfele, és egy minimális lejtőt se enged.
13: Tehát már, ha valami negatív van, akkor már inkább
12: akkor,
13: hagyjuk
12: akkor
13: a francba.
12: Már nem jó. Akkor már
13: nem,
12: már
13: nem feladatot igen. Akar megoldani, hanem egyszerűen elmenekül az adott probléma elől.
14: Akadálykerülő mentalitásra gondolsz?
12: Hát szerpete, olyasmi, hogy igen.
14: Nem szeretnéd megélni, ha?
12: És a fiatalok többségében ez van, hogy csak a jó, és minél jobban hype-olni a dolgokat, tehát nem.
14: Ezeknek az jelenti a biztonságot, hogyha a kiszámíthatóban vagyok. És ez nem okoz kihívást, hogyha bármi is jelent egy pici kockázatot, vagy mondjuk erőbefektetést. A legegyszerűbb úton erőbefektetés nélkül szeretném learatni a babérokat, csak hogy
12: de nincs babér.
14: Fog így működni.
12: De nincs babér. Tehát így nincs babér.
14: Hát erről beszélek én is.
15: Akkor a konfliktus kezelés és a megoldó képesség az nullára csökkent ezek szerint?
12: Hát már mínuszba hát mondták.
15: Ja, bocs!
14: Hát, hogy kerülöd mondjuk a problémákat és mondjuk a nehézségeket, és inkább csak dobbantasz, azzal mondjuk úgy mindkettő fél elég erőteljesen fog sérülni, nyilván. Főleg saját magad, mert te menekülsz az életedben, akkor mikor fogsz megoldani bármilyen megoldandó problémát.
15: És akkor közben meg utána meg... De mi lesz ezekkel a fiatalokkal? Milyen felnőttek lesznek ezek?
14: Most nem kell, nem szabad még ennyire.
15: Jaj, ennyire menjek előre, oké. Okay.
12: Még ne írd le őket. Várjál még egy évet.
14: Mi is voltunk fiatalok, Karina, valamikor.
15: Valamikor egyszerűen.
13: Én is más voltam, igen, 18 évesen, ők is lehet fejlődni, hogy érnek.
14: Az egy általános tendencia, hogy egy-két generációval idősebbek mindig azt mondják, hogy hú, hová tartanak a fiatal. Na, pontosan. És ha így nézzük, akkor ez egy általános tendencia. Lehet, hogy basszus, megöregettünk.
15: Jó, de hát a mikorunkban is voltak.
14: Igen, csak a mi nevünkben beszéltem, bocsánat.
15: Igen. jó, mikorunkban is, vagy az én fiatalkoromban is voltak elutasítások, de inkább a pasik, mint a csajok. Tehát
12: az is kultúrált volt.
15: Szerintem hogy igen.
13: Az a helyzet, hogy akkor is volt oda-vissza, csak nem mindegy azt, hogy. Tehát, hogy
15: nem voltak ilyen bunkók.
13: Nem voltak bunkók, hanem tisztességesek voltak, legalábbis én ezt gondolom.
12: Mondjuk azon elég nehéz magyarázkodni, mikor rajta kap egy másikkal, tehát...
13: Jó, hát...
15: jó, de vannak olyan kapcsolatok például, ami a rossz szexualitás miatt lett vége, és azt is lehet szépen véget érni a kapcsolatnak, tehát...
12: Igen, de már nem is tudom, hogy hol hallottam, szintén ugyanez a téma, hogy szexualitás terén is. Tehát nem elég, hogy ott hagyta a pasit, hanem még a szexuális beállítására, a méretre, mindenre, tehát az összes megalázót terjesztette a baráti körébe a csaj.
13: De ez már a megalázás kategória, pont ahogy
12: ez, múltkor... Igen, tehát ez totális megalázás.
13: Múltkor olvastam...
12: Tehát, oké, legyen kicsi, nagy, most tök mindegy, hogy milyen persze. Tényező, de az kettőjükre tartozik. Tehát ez egy iratlan szabály, hogy olyan, amilyen, de nem beszélem ki egy harmadiknak, hogy mi volt.
13: Hát nyilván.
14: De ez most jelen az, hogy a...
15: sem meg, amúgy sem.
14: A csaj mit tud mondani, vagy a nő mit tud mondani, mert a farka milyen, oké, a pasi mit tud, milyen, nem volt melle.
12: Hát, vagy olyan fapina volt, hogy na, érted.
15: Hát jó, de ez egy adókapok, jó, ez egy adókapok dolog, de hát
12: de akkor. De ez alázás, tehát ennek semmi értelme nincsen.
14: Hát hogy
12: ezt
14: mert?
12: Még nem mérik föl. Viszont annál nagyobb ugyanez, kárt okoznak.
14: De szerpete, de ugyan, hogy ugyanez, és ez a legijesztőbben az egészben, amikor jóval idősebb, amikor 40-50-es, vagy akár még idősebb embereknél, ugyanezt látom, igen, bele vannak ragadva a játszmába, és konkrétan nem ismerik fel.
12: Hát ezek a szingli beállítottságúak.
14: Hát szóval így ez a része. Na, csak ezt a pár gondolatot szerettem volna így hozzátenni így a műsorotok végéhez.
13: Én azt gondolom, hogy mielőtt mennénk és valakit felhívnék a játék keretébe és átcsapnánk, azért egy rövid bevezetőt, még amit terveztünk a mai műsorra, Dávid. Pár gondolat így felvezetésképp, hogy azért az embereket, hogy mondjam, kicsit ízletessük
15: a fóbiákkal.
14: Na, mivel fél nyolcig vagyok itt veletek, utána nyilván majd még úgyis még hívtok nyertest, akkor egy témát beszéljünk ki, akkor ezt most döntsük el, akkor fóbiák vagy kényszeres viselkedés?
13: Szerintem a fóbiákkal kezdjük.
14: Én de a kettő közül melyik legyen, egy fér bele ma?
12: Fóbia.
13: Fóbia.
14: Jó, akkor fóbia, akkor addig gondolkozzon el mindenki azon, és szerintetek milyen fóbia lehet az, és nem most válaszolunk, majd. Milyen fóbia lehet az, ami szerintetek a legtöbb emberben van, de szégyeli bevallani? Na, ezzel jövünk akkor vissza. Majd.
13: Jó, akkor zene.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Kedves hallgatóink, és már is itt van a mai esténk első szerencsés lehetséges nyertese, Farkas Anita van a vonalban, köszöntöm, köszöntelek. Nem tudom, tegeződhetünk-e.
1: Igen, persze, nyugodtan, szia.
0: Jó, szia. Az az első kérdésem, mert nyerhetsz egy Dr. Rüdörös ajándékcsomagot, és az az első kérdésem, hogy mi a Lépés Rádió szlogenje?
1: A Lépés Rádió egy lépéssel közelebb hozzád.
0: Én helyes. És a oldalon feltett kérdésünk pedig, hogy eredetileg hány rénszarvas húzta a Mikulás szárnyát?
1: 8.
0: Így van, helyes. Így van. Egyébként gratulálunk. Te nyerted meg a Dr. Riedelos ajándékcsomagot, egy fantasztikusan értékes ajándékcsomagot, melyet fogunk neked küldeni. Tartsd a vonalat, hogy megbeszéljük a részleteket, és gratulálunk még egyszer hozzá.
1: Köszönöm szépen.

0: egy lépésre közelebb hozzád Lépés Rádió. Vissza is tértünk, és vissza is adom a szót Dávidnak. Most én itt...
1: Nagyon örülök neki, Robi, pont meg akartam szólni a következőnél. Még egyszer elkezded, Robi, többet nem jövök. Na, szóval erőfitaktatást, hogy kell megcsinálni. Jó reggelt mindenkinek.
0: Ez kell a pasiknak a nőtni.
1: Ezúttal is gratulálunk még egyszer Anitának, remélem jól emlékszem a nevére, ugye?
2: Igen, Anita.
1: Ha nem Anita lettél volna, akkor átkereszteltünk volna, mert nem...
3: De most már Anita maradsz.
1: Így van, úgyhogy Anita bármi is, de ha Béla voltál, akkor is Anita leszel, szóval ez maradt meg bennem, kész. Na, szóval még kettő nyertes van még a mai napra, úgyhogy még várjatok, még lesz. Na de, ahogy említettük, fóbiákkal fogunk foglalkozni, és feltettem egy kérdést még a nyereményjáték nyertese előtt, hogy mind kell elgondolkodni. Harci feladat volt. Az emberek többségének volt, vagyis hát van olyan fóbiája, amit hát nem szívesen mond a külvilágnak, mert mondjuk szégyelli. Szerintetek mi lehet ilyen? Én erre nincs objektív válasz, szimplán vagyok rá kíváncsi. Hogy látjátok?
0: Hát én elsősorban a telefonfóbiára vagy függőségre gondoltam, de az inkább rájöttem, hogy kényszer feladat, tehát hogy az nem fóbia, hogy telefont nyomkodjuk. Fóbiák terén hát eléggé benne vagyok ebbe a témában, vagy benne voltam régebben ebbe a témában, mert nekem is volt sajnos, vagy van mai napig, nem szégyellek erről beszélni, csak nem reklámozom. Viszont nem tudom, mi az. Talán a haláltól félelem. Talán sok ember fél a haláltól, félti az idézetéve tyúk a kis életét. Mondhatjuk ezt így mindenki.
1: De az inkább félelem.
0: Hát igen, nincs de fóbia. Valahol az is lehet egyfajta fóbia. Valaki már annyira rágörcsöl. Ismerek én embert.
1: Akkor, hogyha van például egy csapat, ahol te vagy a nagybetűs nagykan, és rettegsz például a hangyáktól. És ott vagy 120 kilós kamionos, aki mindig sír, és ott vagy, hogy meglátsz egy hangyát, vagy egy csótányt, és elsírod magad tényleg. És ott minden barul, és azt nem akarod mondani senkinek. Nyilván most persze a bogarak, pók, ezek a standard fóbiák, de ennek ellenére azért én valami hasonlóra gondoltam, hogy szerintem ilyen esetek simán elő tudok fordulni, és az tök releváns lehet.
3: Na hát akkor én is mondok egy példát. Ugye itt vagyok a magam kis 110 kilójával, kigyúrt felső, európai felső testtel.
1: De te a nők álma fejlődő szervezet vagy.
3: Igen, na. És rendelkezem egy madárfóbiával. Tehát ami tollas, én azt ahhoz nem merek hozzáérni.
0: Akkor a csirkehús hogy eszed meg?
1: Akkor
3: az már nem tollas, te jó ember.
0: Az volt.
3: Te tollasan eszed?
0: Nem, de meg kell pucolni. Te nem vágtál
3: hát csirkehús? Én pucolom, basszus.
0: Ja, értem.
1: Holló Robival, de akkor hogy állsz Holló Robival?
0: Ja, de ez hát, én tollatlan
3: Holló. Nem simogatom, mert tollas. A hátam mindenféleképpen.
1: De ott inkább téged nem az a rész a zavar bennük, hogy kiszámíthatatlan, hogy mikor mozdul meg.
3: Egyrészt kiszámíthatatlanok, igen, ez. És ez onnan ered, hogy még gyerekkoromban, tehát 8-9 éves koromban az egyik haverom galambokat tenyésztett, illetve az apukája galambokat tenyésztett, és bezártak ebbe a bizonyos dúcba, vagy mi a túrónak hívják.
1: Aha, igen.
3: És hát, na igen, tehát innen tök
1: rossz élmény is voltak téged.
3: Ugye? Na, kár értem.
1: Istenem, azért durva, hogy 8 évesen egy madár kocsik volt meg. Azért ez így durva. De akkor jó. És amúgy ezt cikinek kellemetlennek tartod, hogyha valaki előtt mondjuk ezt
3: erőltem? Most mondanám, hogy pont le értékelem.
1: Pont le szabad, kimondom én helyetet, persze. Aha.
3: Hát rohadtul nem érdekel, figyelj.
1: Mi volt a legdurvább válasz reakciót például mondjuk ilyen tollas szépségek között? Tehát mondjuk amikor mondjuk ott közeledve, mert tudod, van aki Bár elkapja a remegi, és rosszul van, kiabált, ja, toporzik.
3: Belőle mikor, milyen reakciót váltott ki?
1: A legdurvább, hát,
3: ha. A legdurvább az, mikor ugye tudván ezt, hogy tudván ezt, hogy annyira azért nem rajongom a tollasokért, és akkor hozták oda a galambot, és tudod, így feléd lökik, vagy nem tudom, tehát így
1: ijeszgetik
3: kézzel. Hát ennek az lett az eredménye, hogy tudod, mi az a szundi, és akkor hátcsúcs.
1: Aha. Értem, mert ő szerencsétlen galamb is.
2: Nem vagy te egy kicsit
3: a galamb, nem a galambot.
1: Tudom, azért direkt szándékosan mondtam.
2: Nem vagy te egy kicsit agresszív?
1: Ez védekezés.
3: Önvédelem volt.
2: Ja, önvédelem, ért a galambok ellen.
1: Na, én ugyanilyenre tudok váltani, nekem a pók ilyen. Uh-huh. Hogy ha a pók, de majd, szerintem én tök uncsi vagyok, mert nekem csak ilyen standard fóbia van.
3: De nem uncsi, mert a nejem is az, és megőrülök tőle.
1: Na.
2: Képzelj el, amikor egy hisztis gyerek majdnem sírógörcsöt kap egy büdös bogától. Éjszaka kellős közepén, szerinted?
3: Igen.
2: De hiszti ruham, tehát nem az, hogy
3: sokkot kap, igen.
2: Sokkot, érted, hogy úristen, ő is kész, és már sír és hisztizik, tehát szörnyű. És csak egy büdös bogár, egy úr.
1: Én is kontrollálatlan vagyok, hogyha például egy pókot ide hoztál, mondjuk, de most ne a kis fél centis pici pókról, de mondjuk egy ilyen
2: madárpókot? Madárpókra
1: gondolom? Hát, annál szerintem mentővinnel, de hogyha mondjuk egy tenyérnyi pókot, hogyha rám raknál, nagy valószínűséggel
3: megállna szerintem.
1: Na, hogy komolyan.
2: Az a baj, hogy már nem tudlak meglepni egy madárpók levetett páncéljával, de
1: nem
2: lennék ilyen szanya, hogy meglepjelek vele, de volt nálunk később.
1: Igen, akkor én is megleptélek téged egy olyan helyzetbe.
2: Gondoltam.
1: Vagy meg biztos, hogy engem.
2: Nekem nincsenek fóbiák, én nem. A madarakkal nem vagyok jóba én sem.
0: Úristen, hát ezek a madárfóbiás emberek.
2: Nem, én nem, de pont ugyanezért a kiszámíthatatlan.
0: Vele miért vagy jóba?
2: Ám bár, volt két papagájon, de nem szeretem a madarakat. Nem szeretem.
3: Hát egyszer már eljutott, odáig, így madártéren, hogy ismeritek ezt a nagy kakadút, vagy nem tudom, hogy...
2: Igen, van ez a...
3: Ezt a majdnem fél méteres madarak.
2: Igen.
3: És valamelyik bevásárló plázában ott volt két darab, és akkor ott rigácsoltak jobbra-balra. Már majdnem eljutottam odáig, hogy megsimogattam őket. Éppen ez, amit a Dávid is mondott, hogy azok kiszámíthatóak voltak, nyugodtak, nem reagáltak túl dolgokat.
0: Elmesélek nektek egy madárakkal kapcsolatos élményemet. Voltunk egy ilyen vadászkiállításon kutya bemutatózni, tehát vakvezető, meg terápiás kutyákkal, és hát voltak, tudjátok, ilyen vadász solymok, meg sas, meg nem tudom, azt hiszem sas volt, és azt mondta a fickó, hogy hát mindenkit megcsíp, nem fáj, meg semmi, meg lehet simogatni, de ő egy olyan madár, akit mindenkit megcsíp. Na, én oda mentem, megsimogattam, és engem nem csípett meg, és mondtam, hogy én holló vagyok, azt mondja, akkor lehet azért, mert madár vagy.
1: Felismerte, hogy családban vagy. Szerintetek összességében ez minden ilyen fóbia, mármint ezek a standardek csak, nyilván az érdekesebbekről majd beszélünk később, csak hogy ezek a standard fóbiák, ezek tanultak, mint amit hozunk a gyerekkorból, vagy felnőtt korba szerezzük meg ezeket, vagy minek lehet ez a függvénye?
0: Is. Lehet, mint Szerpentinek gyerekkorból látott, tehát, hogy ő neki volt egy rossz élménye, és ezt hozhatjuk, de lehet mondjuk akár ez velünk született, vagy például valamilyen olyan gyerekkori élmény, ami nem feltétlen olyan, mint a Szerpentin, hanem mondjuk egy példát, mondjuk látsz valamit, akár mondjuk tévében, képen, ami számodra félelmetes, és onnantól kezdve elkezd el félni tőle.
2: Nem tudod a félelmedet másképp feldolgozni?
0: Igen.
2: Tehát a látvány mondjuk undorító, tehát undorító.
0: Olyan szinten nyomot hagy rajtad, ami mondjuk, és lehet ez olyan, hogy még nem vagy tudatos, tehát mondjuk lehet egy pár hónapos kisgyerek, látott már azért akkor nézelődnek mi gyerekek, minden gyerek, tehát látni lát, és mondjuk onnan olyat látott, ami megijesztette, és olyan szinten nyomot hagyott rajta, hogy 80 éves korában is tart attól a dologtól.
1: Hát érdekes az a része, hogy tényleg a gyerekkorban mit hozunk magunkkal. Nekem ezt a fókfóbiámat egyszer sikerült félig meddig leküzdeni, még gyerekkoromban. Ki volt rakva direkt elém egy játékfók. Uh-huh. És az mindig ott volt, bármikor kimentem a konyhába, ott volt a konyha asztalon kirakva egy nagyméretű játékfók.
3: Uh-huh. Azt csak és, a balhoz.
1: És olyan szinten természetessé vált, hogy ott volt, hogy már eljutottam odáig gyerekként, még akkor pici voltam, aranyos cukorfa, még akkor. És akkor még játszottam is azzal a játékfókkal, úgyhogy még akkor az úgy tökéletesen.
0: Ez ugyanolyan dolog, ezt elmesem nektek, rádióban lehet nem meséltem. Én gyerekkoromban nagyon féltem a lovaktól. Most is tisztelettudóan távolságot tartok tőlük. Nem félek már úgy tőlük, tehát simogattam már életemben lovat egyszer vagy kétszer, de valahogy mindig távolságot tartok tőle. És gyerekkoromban, olyan 3-4 éves koromig én nekem volt ilyen játéklovam, mint kisgyereknek, nem tudom, ilyen feltudottat kantározni, meg minden, és egyszer csak annyira nem tudom, hogy miért, kisgyerekként, mai napig nem derült ki, én féltem a lovaktól, még a játéklótól is, nem bírtam ránézni, megfogtam, remektem gyerekkoromban, annyira. És mai napig nem tudom, hogy ez miért.
1: Az előzménye?
0: Nem, ez az, hogy nem tudjuk, hogy mi volt az előzménye, mert előtt én
1: kíván,
0: nem
1: szeretem. Hogy felnőttként megláttad, hogy mekkora szerszáma van, és rájöttél arra, hogy te semmi nem vagy meg.
0: Nem! Nem, az tény, hogy tisztelem egy hatalmas nagy, viszont baromi okos állat. Az egyik legokosabb. Lovat én nem tartanék, de mondjuk most már talán nem félek megsimogatni, hogy főleg, hogyha ott van a gazdája, és tényleg egy tehát nagyon okos állatok, de inkább megtartom a kellő lépéstávolságot. Tehát lóháton én még életemben nem ültem.
1: Mondjuk ez lehet, hogy jobb, mint kettőtöknek.
2: Igen, szerintem is. Holló egy lovon, hát nem tudom.
1: Hát akkor addig, amíg eljátszunk a gondolattal, hogy milyen lenne Robi, miközben üget egy lovon, vakon, egyrészt vicces lenne szerintem, de azért még azért barátkozom ezzel a gondolattal. Addig menjünk el egyet zenélni, viszont mit szóltok hozzá, hogyha a második nyertest felhívnád, Robi, mert akkor beleférnék akkor 8-ig még a harmadik is.
0: Jó.
1: Mit szóltok hozzá? Na, nem akkor nagyon szívesen a leendő nyertestek, úgyhogy megyünk most tovább, aztán tessék ügyes lenni, és akit fog hívni Robi, elvárásunk, 2 kérdéssel felül a harmadik kérdés, hogy neked milyen fóbiád van, úgyhogy tessék róla beszélni, hogyha 2 kérdésre tudod választ a fóbiáidról, nem fogsz beszélni, nincs ajándékcsomag. Köszönöm szépen, csokolom.
0: Viszont most nem is egy ajándékcsomagot lehet nyerni, hanem egy igazi advent ajándékot, holnap advent első vasárnapja, és aki szerencsés lesz, akit kiválasztunk, az most a Szilágyi Home Decor felajánlásából egy értékes 23 000 forint értékű adventi koszorút nyer a rádiónk által, úgyhogy szerintem érdemes volt játszani velünk, aki ezt hazavizi, most kiderül, hogy ki az, most viszont zenélünk aztán.

0: Egy lépéssel közelebb hozzád lépés rádió, már megint én szólaltam meg először, bocsi.
1: Igen, és ezt nem bírja megtanulni. Drága főszerkesztő úr, nem baj, lényegtelen.
2: Mondd el te is, Dávid, semmi gond, mondd el.
1: Majdnem gratulálok az előző nyertestek, akik csak majdnem. Ne tessék félni megszólalást a lélő műsorban. Én vagyok a köré, hogy elmondom, pontosan lehet utálni. Hogyha felhívjuk a nyertest, és elmondjuk, hogy nyertél, tudod is előzetesen, mert leteszteljük, hogy tudod-e a választ, és tudod, utána élőben csak el kell mondani, nem, én nem szeretem, nincs vele probléma, csak hát akkor nem tudjuk adni a nyereményt. Úgyhogy erre tudok mondani határozott véleményt, így járt, kedves
0: valahonnan
1: hallgató.
0: Valahonnan vízhangzunk, és eddig ez nem volt jelen, ez a vízhang, ez nem tudom, hogy
1: igen, úgyhogy valaki vegyen le minket onnan, ahonnan visszajövünk, köszönöm.
0: Igen.
1: Valahol, haló.
0: Köszönjük, megszűnt a
1: visszhang. Igen, most már nem jövünk, fóbia. Szóval mit csináltok akkor, hogyha egy emberrel találkoztak, akinek van fóbiája, és ti elbagatelizáljátok az egészet, mert kiröhögitek. Gondolom találkoztatok ilyen, de mi van akkor, hogyha találkoztak valakivel, ugyanúgy kiröhög titeket a saját fóbiátok miatt, és utána meg ti azért lesztek rosszul, mert mondjuk ő azzal elkezd veletek szórakozni. Voltatok-e ilyen helyzetben? Egyáltalán szembesültetek-e azzal, hogy mondjuk nem biztos, hogy jól játszik kiröhögni a másikat a fóbiája miatt? Egyáltalán komolyan tudjátok-e venni? Tessék, feltétlenül 4 kérdést, szeretessék beosztani.

0: közepén, éjfél és a hajnal egy óra között, amit egy zsebkendővel kéne csak megfogni. De mivel nekem nincsenek fóbiáim, így viszont nem tudja adni a labdát.
1: Én viszont
0: de nem szép dolog kinevetni.
1: Én viszont teljes mértékig megértem a fóbiával rendelkező egyéneket, és nem is szórakozom velük, hogy most éppen vinnék pókot, ugye Dávid, vagy Zoli.
2: Igen, igen, összebarátkoznánk a kis pókocskával.
1: Igen, tehát én nem szórakozom ezzel, mert tudom, hogy mit élhet át.
3: Ez egy ilyen gyerekes dolog. Én azt gondolom, hogy ez ilyen gyerekes dolog, amikor, és ez fiatalkorban általában, hogyha valaki tudja, hogy valakinek fóbiája van, és ezt megtudja, akkor kineveti a másikat. Szerintem felnőtt korban ezzel nem szoktak annyira szórakozni, mint gondolom. Tehát ez kinövi az ember, és tudomásul veszi, hogy valakinek van valamiféle fóbiája, és hát ha úgy közeledik hozzá, mint nem feltétlenül, mint barát, de hogy szóval nem akar rosszat neki, akkor szerintem ebben nem szórakozik senki, mert tudja nagyon jól, hogy a másiknak ez pszichikailag nagyon megterhelő.
0: Volt ez a túlélő... Bocsánat.
2: Mondd, Karina.
0: Nem, volt ez a túlélő játék, valami szigeten voltak ilyen celebek, arra emlékszem, és mindenhova be kellett nyúlkálni, meg pókok, kígyók, békák, mindenfélék voltak, hát olyan hisztiket levertek is ez.
2: De ott is az ismeretlen miatt, mert nem tudtad, hogy mit fogtál meg.
0: Igen, és nagyon-nagyon rossz. Ez nagyon rossz.
2: A kiszámíthatatlanság, viszont nekem akkor arra válaszoljatok, hogy 2025-ben miért a telefon vagy telefonálás, mindjárt ránézek, hogy most ez a legnagyobb fóbia, mindjárt mondom. Igen, miért lett telefonálás fóbia 2025-ben, ezt mondjátok meg nekem, én ezt fel nem fogom.
1: A telefonálás, vagy maga fóbia.
2: Nem értem, magát a kifejezést nem értem, a telefonálás
1: ezért kérdezem.
0: A telefonálás fóbiát képzeld el, a BKK-n utazol, vagy villamos hévmetró szóli busz, és kihangosítva hallod a 22. embernek az magánéletét, hogy kikivel, hogy miért.
2: Jó, megfogva,
0: szörnyű.
2: Megvan, nem. Hanem az telefonálás fóbia, hogy a leggyakoribb fóbia, hogy nem akar telefonálni, fóbiája van tőle is, hogy itt érdekes, hogy, és itt boncolják, most az anyagból, amiből dolgozok, hogy vajon a közösségi oldalaknak a hatására, vagy az, hogy nincs mondjuk olyan szociális élete az illetőnek, vagy hogy vajon minek a hatására lehet az, hogy fél telefonálni, vagy nem, hogy fél, hanem, hogy fóbiája van a telefonálásra.
3: Hát de most gyerekek, ezt most megéltük, bocsánat, ezt most pont megéltük a horvátinél, hogy ugye a Robi... Bocsánat.
2: Nem mondd be ilyenkor a nevét.
3: Elnézést. Jó, bocsánat. Szóval mindegy, hát a horvát is sok van a világon, de a lényeg, hogy egy hölgy pontosan ugyanilyen fóbiá, hogy abban a pillanatban meghallotta egy élő adást, abban a pillanatban ő megijed. És ezt én megértem, totálisan megértem.
1: Ez a megfelelési kényszer, nem?
3: Nem, az zavarban van egyszerűen, nem szokott szerepelni, teljesen normális reakció szerintem.
2: Hogy helyzet nem tud vele mit kezdeni, és ezzel amúgy abszolút nincs is probléma. Csak hogy magától, a telefonálástól van fóbiája rengeteg embernek, mert az, hogy mondjuk te nem akarsz egy rádióban megszólalni, azt mondom, hogy megértem, mert nincs benne gyakorlatod. De az, hogy szimplán felhívni egyik ember felhívja a másikat, már attól fóbiája van. És ez a durva.
0: Ez a konfliktus kerülés, a megoldóképesség hiánya, tehát ugyanúgy, hogy föl kell hinni egy szolgáltatót. De nem meresz fölhívni, mert nem tudod megoldani.
2: De ez csak szolgáltató, Karina, fel kell hívnom téged, hogy mi van veled.
0: Jó, hát nem igazából olyan sok dolgod van.
3: Az ilyen probléma nem szokott. Figyelj, én a gyerekekről tudom, sőt magamról tudom, és a Karina lányától tapasztaltam, hogy amikor kezd felnőtté válni egy gyerek, és úgy kéne kommunikálni, föl kell hívni egy céget, egy szolgáltatót, el kell intézni valamit,
0: vagy
3: szégyenlős lesz, és nem beri felhívni, inkább rátestálja a szülőre,
0: vagy a barátnőre.
3: Vagy mindegy.
0: Vagy a barátnőre, mindegy.
3: Az a lényeg, hogy ő nem akar, mert ő úgy érzi, hogy nem biztos, hogy jól kommunikál, jól csinálja, és inkább nem telefonál, szégyenlőségből.
2: Nem. Igen, az inkább az önbizalom hiányból fog.
3: Igen,
2: de mondjuk,
3: igen,
2: van egy haverod vagy barátod, és azt sem akarod felhívni, mert mondjuk te utálod magát azt, hogy telefonon te megszólalj, vagy beleszólj a telefonba, azt szerintem megint más. Viszont arra részére kíváncsi vagyok, csak egy kicsit felpörgessük itt a dolgokat, hogy kerültetek-e már hátrányba a fóbiátok miatt bármilyen élethelyzetben? Azért vagyok kíváncsi, hogy bármi megtörténhet, és mondjuk tényleg hátrányban bárki kerülhet a fóbiája miatt. Nálatok volt-e ilyen?
1: Igen, én voltam, tehát jelentkeztem pályázat útján egy munkára.
2: Ha azt mondod, hogy madármentő voltál, akkor
1: nem, ott... Nem, egy csirketelepre.
3: Nem sok különbség.
0: Állatkereskedésben, az sem rossz.
1: Igen, állatkereskedésben volt igazából, mert hogy eladói a végzettségem az egyik. És hát nem vettek fel, mert hát, hogy ott madarak is vannak.
3: De most ez hülyeség?
1: Persze, hogy hülyeség. Hát, szerinted, hát akinek fóbiája van, az oda jelentkezik, ahol az előfog.
3: Stop. Nem, így van. Látod, a Dávid rátapított a lényegre, hogy sokan úgy dolgozzák fel, úgy oldják meg ezt
1: értem,
3: a fóbiát.
1: Értem, akkor a Sanyinak is kell vinni egyet. Hogy, értem.
0: Jó, igen, de akkor felfújhatóság.
2: Egy hátrányhez kellene vinni.
3: Hogy azt csinálják, amitől félnek, ez teljesen, ez jó ez.
0: De most akinek tériszonya van, az menjen föl a Eiffel-toronyra, vagy a...
3: Igen. Tehát az kell, ellene kell dolgozni a fóbiának. És egyébként ilyenkor baromira fontos, vagy hát szerint én így csinálnám, hogyha én egy ilyen fóbiával rendelkeznék, vagy sajnos ilyen probléma lenne, akkor én szeretném, hogyha mellettem ott lenne valaki,
0: például most olvastam, hogy... segíti a fóbiádat le.
3: Igen, hát nem, hanem fogja meg a kezét.
1: Itt maradsz büdös gyereket, addig még...
0: nem, Mészi, nem győzöd a fóbiádat.
3: Például most olvastam egy könyvet, és ott volt egy olyan, hogy egyik lány, ugye ez nagyobb vad volt, és a másik az magába fordult, és nem lehet semmit csinálni, és úgy oldották meg, hogy fölvitte egy sziklára, és hogy le kellett ugrani onnan. És az egyik az fogta magát, puf, belevetette a tóba magát, nem tudta, hogy mi van alatta, tehát nem tudta, hogy mik vannak, hogy a tó milyen bély, stb. És a másik lánynál ott a tériszonyos lett, tehát nem félelmetes volt neki ez a ugrás, és a másik megfogta a kedvet, és együtt beugrottak a vízbe. Tehát, hogy én szerintem egy ilyen fóbiát legyőzni úgy lehet esetleg, hogy nem egymagadban vagy, hanem érzed, hogy valaki ott áll melletted, és akkor...
1: Nem.
3: Hát tudom, hogy nem lehet.
1: Erre a legegyszerűbb példa, ugye, mikor nyáron mész a Balatonba, jó, lehet, hogy te nem, de vannak egyének, akik ugye mennek, elérik ugye a kritikus pontot, akkor lábujjhegyre állnak, hogy attól jobb lesz, de még mindig megy be, de hát előbb-utóbb csak ellépi. Tehát attól, hogy most többen mentek be ugyanebbe a pózba, attól nem lesz jobb.
4: Abba igazán van Zolinak, és abban van valami igazság, most nem az, hogy több, abban igazán szerintem, hogy többen mentek, nem lesz jobb. Viszont az, hogy a fóbiáinkkal, hogyha merünk, úgymond, de igazából ez...
1: Foglalkozni.
4: Egyrészt foglalkozni, másrészt szembenézni vele. Tehát, hogy abban van igazság, én például eléggé, hát hogy is mondjam, várakozni, főleg szabadtéren türelmetlen vagyok. Tehát amikor ilyen buszra, tömegközlekedésre kell várni, akkor én nekem minden bajom van. És nálam például...
3: Menj taxival!
4: Igen, de nem lehet mindenhova taxival menni, egy-kettő, meg mindenhova csak ezzel vagy csak azzal, hanem igenis szembe kell néznem vele, és akármennyire lesújt, és akármennyire rosszul vagyok, akkor is megcsinálom, vagy meg kell csinálnom, vagy meg kell ugranom, és régen nekem ez nagyon-nagyon nagy, hát hogy mondjam, ilyen pánikbetegség egyik tünete volt, hogy én nagy térben voltam rosszul. És hatalmas, nagyon, de nagyon rosszul. Tehát
2: de ez már pánikbetegség.
4: Ez már pánikbetegség, de ezek is fóbiákból adódtak össze. És az tehát viszont fóbiának
5: minősül. A tünetek mik voltak, Robi?
4: Hát nekem a légszom, levert a víz, pörgött a szívem, mint állat, és hol szaladni akartam, hol meg nem bírtam meg sem mozdulni, az se volt jó feltétlen mindig, ha leülök, az se volt jó, hogyha gyorsan onnan elmegyek, inkább olyan menekülő érzésem volt, de volt, hogy nem bírtam, volt, hogy mentem volna, enyhe ilyen halálfélelem, vagy hogy ott esek össze, meg ilyen, hát még néha enyhe szédülés, de az ritkábban fordult elő, inkább ezek, tehát hogy ez volt a pánikbetegségem.
5: Ez nagyon nyomasztó.
4: Hát ez mindig nagy térben jött rám, tehát mindig ilyen nagy térben.
3: Én egyszer átértem Robival egy ilyen pánik rohamot. Igen. A vasútállomásnál is egyébként ez tipikusan nőnek ilyen probléma.
4: Igen.
3: A vasútállomáson álltunk, és a sinek mellett, tehát az, hogy jönnek-mennek a vonatok, berobognak, és szerintem ez egy ilyen félelem, hogy most mit tudom, jön a vonat, vagy nem tudom, micsoda. És hiába álltunk hárman körbe. Hárman fogtuk a kezét. Hárman fogtuk a kezét. Úgy behisztizett, olyan pánikba került, hogy fogta magát, nem érdekel, és inkább
2: bekapcsolta
3: a zenét, és inkább zenét hallgatott, hiába nyugtattuk meg, hiába fogtuk a kezét, nem tudott egyszerűen kiugrani abból a helyzetből. Egy pillanatra.
2: Nem tudsz vele mit csinálni, mert olyankor kontrollálatlanná válsz, mert konkrétan nem tudsz a helyzettel mit csinálni. Szerintetek amúgy?
4: Ilyen esetben amúgy az jó taktika, hogyha az ember másra figyel. És én azért bömböltettem a zenét, mert az elvonta a figyelmemet arra a szituációról. Az más kérdés, hogy fogott a három ember a kezemet. Én tudom, hogy jókat akartak, tudom, hogy segíteni akartak, és én nem ellenük voltam. Egyszerűen másra akartam koncentrálni.
3: Megértette mindenki, nem erőltettük tovább a dolgot.
4: Persze,
1: csak olyan hogy... pánikba tudtam esni, mikor a Zoliéknál elfogyott a fia, abszolút a szám.
2: Hát konkrétan szerintetek én miért vagyok 10 éve itt a rádiónál? Mert hogy nem szeretek nézni a fóbiáddal, hát most mi a jó eget csináljak?
3: Ezt én kikérem magamnak, nem fogyott el a fia, csak nem találtad meg.
1: Teljesen pánikba este.
0: Ugyanaz volt.
2: Tudod, nekem ez a légszó, ami szívdobogás nekem akkor volt, amikor kettősben kellett Robival műsort csinálni. De az nekem 2 évig tartott, és az teljesen káó volt. Na hát akkor nagyon röviden, most így erről ennyit. De amúgy egy biztos, hogyha komolyra kell fordítani ezt az egészet, nyilván, hogyha már teljesen kontrollálatlan az életedben ez az egész, Bobi, akkor nyilván, amit én tudok neked javasolni, hogy amit ilyenkor célszerű csinálni, vagy utána olvasol, de vigyázz, mert rengeteg baromság van neten. Nem biztos, hogy egyedül fog sikerülni, hogyha már annyira súlyos az állapot is, hogyha annyira súlyos az állapot, akkor viszont nem szégyen segítséget kérni. Szóval erről ennyit röviden, én elbúcsúztam tőletek, a többiek maradnak, és még van 2 nyertes hátra. Hogyha egy dolgot javasolhatok nektek, nem kell megijedni, élőbe bekapcsoltok, igen, tudjuk, higgyétek el, 10 éve ismerem már a Lépés Rádiót, nem könnyű Robi mellett, viszont pár szót kibírtok. Hogyha én ezt kibírtam már 10 éve, nektek semmiből nem tart azt a pár szót kibírni vele.
4: Annyira kedvesen marketingelsz be, komolyan mondom.
2: Pontosan, Robi, tudod, hogy mindent a rádióért. Úgyhogy szép estét mindenkinek, boldog karácsonyt, és akkor jövőre találkozunk. Sziasztok!
5: Micsoda!
0: Szia!
4: Szia, Dávid, mi pedig maradunk
3: is. Kérem az emlékeket
4: azért picit a hobbiákról, de előbb megpróbálunk újabb nyertest hirdetni.

0: Egy lépéssel közelebb hozzád lépésre, és a vonalban van egy újabb lehetséges nyertes, Hacsovec Ákos József. Köszöntöm itt a Lépés Rádióban.
1: Jó, sét kívánok!
0: Most ön lehet az a szerencsés, aki egy értékes adventi koszorút vihet haza általunk, illetve a Szilágyi Home Decor felajánlásából. A kérdésem az, hogy mi a rádiónk szlogenje?
1: Lépésre, hát jó, egy lépéssel közelebb hozzád.
0: Helyes. És eredetileg hány rénszarvas húzta Mikulás szánját?
1: 8.
0: Helyes. Gratulálok.
1: Köszönöm szépen.
0: Ön nyerte meg ezt a gyönyörű szép adventi koszorút. A részleteket megbeszéljük adáson kívül, viszont mielőtt elköszönnék, lenne egy kérdésem. Mai témánk itt a műsorunkban a fóbiák. Önnek vannak-e, vagy voltak-e fóbiái?
1: És nincsen.
0: Nincsen?
1: Hát mondjuk a kígyóktól.
0: Kígyóktól?
1: Igen, csúszómászó.
0: Értem. Jó, köszönöm szépen, hogy megosztotta ezt velünk. Tartsa a vonalat, és akkor részleteket megbeszéljük adásra.
1: Jó, köszönöm szépen.

0: egy lépéssel közelebb hozzád Lépés Rádió, és már 8:08 fóbiákról beszélgettünk eddig, és picikét még beszélgetünk is, méghozzá abban a szempontból szerintem nem beszéltünk, hogy oké, hogy fóbiák vannak, rengetegféle fóbia van, rengetegféleképpen éljük meg, hát Szerpente itt van a madár fóbiájával, vagy azt nem derült ki számomra, hogy Karinának bármilyen fóbiája lenne, azt mondta, hogy neki nincs, de nincs, hogy nincs szerintem, tehát minden embernek van valami félelme, hogy valamitől tart
1: most,
0: inkább.
1: Most, hogy idősödik a Karina,
2: Igen.
1: Mondom, hogy öregszik.
2: Hallok mindent.
1: Idősödik, Igen. Így kígyó fóbiája van.
0: Ezt
3: szerintem a férfiaktól retteg egyre jobban. Visszajöttem egy picit.
4: Nagyon udvariasan fogalmaztál, Gábor.
1: Ugye?
2: Akkor inkább, akkor
3: nagyon finoman fogom mondani, pimpili, vagy pimpő fóbiája lett Karinának.
0: Ki tudja, lehet, nem tudjuk. De lehet, hogy az van.
1: Hát ugye a délutáni csajos koktél az megtette magáit.
0: Viszont ha már fóbiák, számotokra mi volt az az élethelyzet, amiben megéltétek a fóbiátokat? Tehát az oké, hogy Szerpentét tudjuk bezárták valami tyúkolba, vagy hova, nem tudom, valami dúzba, vagy madárba.
2: Kalambdút.
0: Igen, de hogy azon felül volt olyan élethelyzet, amikor mondjuk tényleg közeltett érte egy madárhoz, és azt mondta, hogy én itt szarom össze magam.
3: Hát akkor, Robi, akkor csinálj vele valamit, mert ez aggasztó.
0: Mármint mivel?
3: Hát, hogy mindjárt kitalod magad össze.
0: Nem én, hanem Szerpentétől kérdeztem.
1: Nem, semmi különös nem volt. Tehát azon kívül, hogy mondom, a ismert kollégát egy kicsit megtámasztottam, hogy el ne dőljön, vagy hogy éppen eldőljön, azon kívül nem volt semmi gond. Tehát onnantól tiszteletbe tartották, hogy nekem van egy ilyen kényszerképzetem.
2: Aha. Nekem a vízzel van még ilyen problémám, tehát mondjuk egy...
1: Nem fürdesz?
2: Nem
0: is a vízzel?
2: Ne, fürödjél, jó, ne!
3: Mondjuk ez itt tök durva, Karina.
2: Ez itt tök durva, igen,
3: hogy a vízzel van. Most már én megértettem, hogy mit éreztem, amikor találkoztunk, de most...
1: Nem akartál rákérdezni, mert udvarias vagy?
3: Nem akartam paraszt lenni, de most már értem.
4: Ha most te beszélsz, Karina...
2: Szóval nekem a sötétben lévő, vagy éjszakai fürdésre kevezhetnénk így.
0: Ja, Karina, úgy se látod.
2: Én azt nagyon nem. Tehát én az éjszakai
1: drága fürdés... csillagom, neked nem mindegy.
0: Ez nem mondom.
2: Basszus, képzeld el, hogy nem.
4: Én sem értem, hogy egyszerűen próbáltuk most idén is a Balatonba éjszakai fürdés, és nem. És nem.
2: De nincs rossz érzésem. Nem félek a tisztől. Tudok úszni.
4: Miért nem nincs rossz érzésem? Éjszaka nem mész fele a vízbe, kész.
2: De nincs rossz érzésem. Volt...
1: Mi jön a cápeti, vagy mi?
2: Nem a cápalira vágyom, de hát csak a cápeti jön és basszus egyszerűen. Nem,
4: de miért nincs rossz érzésed? Hát most mondod, nem mész be benne a vízbe.
2: Nem merek, nem fél... szeretek. Nem szeretek.
3: De várjál, Karina, mert az a veszély nem áll fenn, hogy a...
4: De hát a
3: Karina, de az a veszély nem áll fenn, hogy jön a migráns a Balatonon keresztül.
2: Jó, hát volt néger pasim, tehát mégis a sötét bőrűektől sem félek, nem tudom.
4: De Karina, mondd már el, hogy miért nem szereted, miért nem akarsz bevenni.
2: Ha tudnám édes szívem, akkor azt na jó lenne, de erre a fóbiára még nem derült fény. Fogalmam nincsen. Pedig nem félek a víztől, tudok úszni. Semmi.
0: Gyerekkoromban nekem volt egy nagyon rossz élményem, és egy évig nem mentem vízbe. Egyszer 8 vagy 9 évesen sikerült. Én nem félek a víztől ilyen szempontból, de hogy mondjam, én a vízet szintén tiszteletbe tartom, én nem félek a víztől, inkább a víz mélységétől. Tehát mély vízbe nem megyek be.
2: A lépcsőnél tovább egy centit nem mentél.
0: Nem, én a víz szélén beültem ott a homokba, élveztem.
2: Ennyi, kész.
4: Hát erről beszélünk.
0: Ezért...
3: Hát mennyi át, Cserszónik, a kocsba.

0: bármelyik kocsmában ők is tiszteletbe tartják a vizet, azért nem iszik.
1: De egyébként nem, én a nagy térben voltam, mindig rosszul, hogy pánikoltam, és ha bemegyek mondjuk a Balatonba, lehet, hogy 100 méterre vagyok, és tudom, hogy vannak körülötte emberek, de az a tudat, nem tudom, tehát, hogy én nem, emiatt vagyok a vízzel.
2: Akkor azért
0: szeretetlenség, biztonságérzetnek szűnése.
1: Látok, ne egyszerre beszéljetek, mert az úgy nem jó a hallgatóknak sem, meg nekem sem, mond még egyszer, Dávid.
0: Kiszámíthatatlanság, biztonságérzet az
1: így
0: ott megszűnik.
1: Így van, a biztonságérzet. Nekem az ami, de tényleg amúgy a nagy térben is a biztonságérzet. És hiába vannak körülöttem, hiába fognak hárman, akkor is. És ezt nem tudom. Az a helyzet, hogy
0: persze, én erre hárman szedtem, fognak, de hárman el sem bírtak téged, Robi.
1: Hát nem, én akkor legjobb,
2: hát leülök. Hát hárman
1: nem,
2: elbírjuk.
1: Arra gondoltam, hogy én akkor leülök a földre, és akkor tudja, hogy biztonságból vagyok. Egy három ember körbeáll, én megülök a fő.
3: De várjál.
2: Akkor egy kalapot is tegyünk a kezedbe.
3: Most a Robi repülőre is ezen nem tudni, ugye? Jól tudom.
1: Hát repülőre? Hát nem ülök fel, nehogy azt gondolnám.
3: Nem,
1: egyébként a repülővel úgy vagyok, gyerekek, és ezt mondtam a páromnak is, hogy nem mondom azt, hogy soha nem fogok felülni repülőre. Tehát, hogy én fenntartom a lehetőséget, hogy én egyszer felülök repülőre. Tehát, hogy
4: a repülés egy kicsit... A repülő még fönt nem maradt. Vagy itt
1: csak nem mindegy, hogy
0: Robi, ami nagyon fontos, nem a repüléstől kell férni. Nem a repüléstől férni, a zuhanás. Az már szúj, de az arra baszol, de a repüléstől ne félj.
2: Az fölmegy, fölmarad és leszáll, tök nyugisan.
4: Hát vagy így, vagy úgy, de lejön.
1: Az biztos. Vagy így, de vagy úgy. Nem mindegy, hogy így vagy úgy.
5: De tudom, hogy jókat röhögünk egymáson, de én elhiszem, hogy fontos a látássérültnek, vagy egyéb sérült embernek a biztonság. Tehát én
2: nem feltétlenül.
1: De az nagyon fontos.
4: A látónak is fontos a biztonság.
1: Igen, de te látod a környezeted, én nem látom. Én csak világos, maximum ilyen, akkor tudom, hogyha ott elmegyek százszor, letopogatom az egész teret fehér bottal, meg közben elmondja valaki, hogy hogy néz ki, vizualizálom magamban már.
4: Én mondjuk a csajoknál azolátás... szoktam ezt elmondani, tehát ott végig topogatom, igen, de... oké, jó, rendben van, tehát...
0: Elnézek arra a csajra, látom, hogy mi van, de hát muszáj megtapogatni. Hát honnan a Istenből tudja, hogy milyen az? Hát most ez, na és akkor hány percekig gondolunk a szexre szerfentet.
1: Régen nagyon sokszor gondolkodtam. Én régen most nagyon sokszor gondolkodtam.
4: Most a biztonságról beszéltünk, tehát semmi.
0: Ahogy én sem a szexre gondolok, a dugásra, de az más. De
4: most hogy jön ide?
3: De egyébként én egyetértek az Évivel, hozzáteszem, mert tényleg értem, amit mond, hogy tényleg aki mondjuk nem lát, főleg az ugye amikor valami külső inger éri, az ugye nem látja alapvetően, mondjuk lehet olyan látásikit, hogy hátul meg ijesztenek, az is megijed. De aki nem lát egyáltalán,
2: az még jobban megijed.
3: Még jobb, hát mert védekezni se tud. Tehát ott az a nagy probléma, hogy fogalma sincs, hogy honnan jön egy info, egy olyan esemény, amire ő nem tud számítani. És sokkal nagyobb hátrányt van egy ilyen emberre, de átlagosan ezt nem kell szerintem figyeletben.
4: De igazad van, totálisan igazad van, és most tényleg jókat rögünk ezeken a poénokon, de hát ti is poénoztok.
5: Én poénokat, de van ennek egy
4: ti is poénoztok egymással, tehát most miért ne engednék meg?
1: De figyeljetek ide, mondok egy dolgot, addig jó, míg ezeket a dolgokat poénra tudjuk venni. Igen, mert igen. Akkor meg tudjuk, át tudjuk élni. A legnehezebb, én mindig azt szoktam mondani, hogy csak is pozitívan lehet élni.
3: Na jó, a Holló Robi, akkor most figyelj, ha találkozunk, ja nem akarok ehhez, úgy meg foglak ezt, hogy összecsinálom magam.
0: Na, miért nem utaztak egy normális rádió
1: is? Én nem azt mondom, de várjál Zoli, a kettőt ne keverd már össze, az egy dolog, hogy van az a helyzet. Viszont van az is, hogy amíg erről tudunk úgy beszélni, és én erről beszélek, hogy ez jót nevetünk, addig abban nincs probléma, és ezt tudja az embert erősíteni. Hogyha folyamatosan téged pofon verlek, bocsánat a kifejezésért, és neked ez rossz, akkor nyilván el fogsz ugrani előlem, hogy ne verjelek újra pofon. Bocsi, rossz a példa.
0: Mondjuk ezt az élethelyzetet megnézném, ahol Hollorok, hogy megpofolsz a szerpentét.
6: Most miért engem? Én ott sem voltam. Zoliról beszélt.
3: Nem akarom betíteni magam, de velem rosszul járt mondom, Robi, mert az első ütés után kapta egy kurva meg vissza.
1: Most ez más kérdés, hogy visszonozod, nem azt
4: Dávid,
1: mondom.
4: Dávid, te látsz. Igen. Most azért előtted van, ahogy a két vak egére izé.
1: Bukszol?
0: Hát az ilyen szerpet, ez ilyen vaklárba best of lenne.
6: Igen, Várjátok, most voltam egy...
4: 12, egy, nem, egy óra.
0: Várjátok. Két óra, nem, várjál, mert óra átállítás volt.
3: Most voltam egy lámpás, 16. lámpás, ilyen kintnapot, és ott egy csávó,
1: Zoli, a mikrofon tölt közelebb hozni a szádhoz.
3: A mozgás volt a lényeg, tehát ugye a mozgok mindig. És ő például most judozik, kickboxol és boxol.
5: Már úgy, hogy nem lát?
1: Maticsádiról beszélsz.
3: Nem, nem,

0: már úgy így a nem direkt a fejünket, tehát a testünket. De simán, simán. És úgy volt megoldva, hogy, hogy egy csörgő volt a kesztyűre rátéve, és ugye onnan hallom a megfigyőt, tehát így akarod, hogy, hogy melyik kéz, hogy másfajta csengése volt a bal, meg a jobb kéznek.
1: Igen.
0: És így box, igen, igen. És én ezt kipróbáltam, és hát én nem tudtam a különbséget tesztelni, én csak nekiálltam ütni, mint az állat, meg ő is tenyérbe, tehát ugye volt a két, tudod, amikor fölfogott a döntést, mint az edző, és úgy boxoltuk, és tényleg ezt ő élesbe csinálja, úgyhogy most
1: pár nagyon nem érdekes.
2: Igen, ismerem ezt a srácot.
0: Azt megmondta, hogy, hogy nem, versenyre nem, de én meglátom, hogy nem tud versenyre természetes módon, mert képtelenség folyat.
1: Világos, világos, világos.
2: Na, én nem mondom.
0: Szóval egy vak egy vakkal, tehát ez érdekes szikus, de két vak itt neki állt a boxolni.
3: Én nem tudom, de hogy két vak elkezd boxolni, akkor én arra szeretnék befizetni, főleg akkor, hogyha nincs megkülönböztetve itt a hangok. Bizony, mit szóltok hozzá, hogyha elmennék zenélni, és akkor jönne a harmadik nyertes.
2: Én is jó, erre gondoltam, úgyhogy zene.

0: Egy lépéssel közelebb hozzád lépésre, és a vonalban van Edit, aki lehetséges, hogy megnyeri a Szilágyi Home Dekor által felajánlott értékes fali házikus kulcstartót. Köszöntöm, kedves Edit!
1: Jó napot kívánok!
0: Azért az lenne az első kérdésem, hogy mi a rádiónk szlogenje?
1: Lépés rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.
0: Helyes! És eredetileg hány rénszarvas húzta a Mikulás szányát?
1: Hát én úgy tudom, hogy 8, és Rudolf csak később csatlakozott hozzá.
0: Így van, helyes a válasz. Gratulálok, ön nyerte meg ezt az ajándékot, a részleteket adáson kívül megbeszéljük. A mai műsorunk témája a fóbiák voltak. Önnek vannak, vagy voltak fóbiái élete során?
1: Hát talán a bizonyos állatok, ezt lehet fóbiának nevezni? Mondjuk olyan félek a póktól, meg ilyesmiktől?
0: Igen. Na, ezek
1: fóbiák. Nem szeretem nagyon. Most nem az, hogy annyira félek, de nem szeretem őket.
0: Értem.
1: Az ilyen fogarak, ilyesmiket.
0: És ez mai napig fennáll egyébként?
1: Hát nem, most már azért nem, már idősebb vagyok, de inkább régebben. Most azért már nem annyira.
0: Akkor ezzel azért sikerült túllépni.
1: Tanyagunk vagy egy kicsit úgy viszolygunk, de azért most már nem. Nem jellemző.
0: Jó, hát köszönöm szépen, hogy rendelkezésemre állt ebben a kérdésben is, és maradjon vonalban, részleteket a játékkal kapcsolatban megbeszéljük, és amikor teheti, hallgasson minket.
1: Én is nagyon szépen köszönöm.
0: Nagyon szívesen. Viszont hallásra.
1: Hallás.

0: 2 perc. Összességében elmondhatjuk, hogy végülis mindannyiunknak vannak fóbiái, de mindenkinek más, és mindenkinek egyedi. És nem kell azt szégyelni, igenis föl lehet vállalni, és föl kell vállalni. Nagyon sokan tabu témának tartják ezt, meg szégyellik, és nem mernek beszélni a félelmeikről. Szerintetek ez miért lehet? És ez az utolsó kérdésem, röviden. Mit gondoltok, miért félünk beszélni a tabu témáról, arról, hogy mondjuk félünk a kígyóktól, vagy a pókoktól, vagy bármi olyan dologtól, ami bennünk egyfajta fóbiát alakít.
1: Mert visszaélhet. Bocs, mondjad.
2: Hát én nem gondolnám. Inkább az, hogy az ember szégyellős, nem akarja kimutatni a gyengeségét, mert akkor támadási felület. Lehet vele cikizni, ez lehet gyerekfelnőtt. És szerintem csak erről van szó. Hát igazán, hogy az ember azért nem vállalja föl ezeket a dolgokat, mert kinevetik, kicikizik, lehet a gyerekfelnőtt. Én szerintem ez a probléma.
1: Szerintem nem mert szembenézni a fóbiáival, nem tudja leküzdeni, nem tudja, hogy küzdje le, és ezért inkább nem néz szembe vele, hogy ne kelljen egyáltalán bele foglalkozni. Tehát így kioffolja. Nincs, nem létezik, és ami nincs, az nem fáj, attól nem félek.
0: Jó. Hát szerintem...
3: Röviden ennyi.
0: Elmondtad Karina meg Zoli, igazából csatlakozni tudok én is csak hozzá, és lehet ezt tovább húzni, vonni, de valóban sok ember... Én azt nem értem meg az emberekben, hogy miért kell azért a másikat cikizni, mert mondjuk fél ettől vagy attól, én soha nem értettem meg felnőttként.
1: Hát a gyerekek gonoszak, és a gyerekek a határokat feszegetik.
0: Nem felnőtt csak gyerekként, felnőtt korba is. Hát én felnőtt korba is tapasztaltam ezt, hogy baráti társaságban, és jó érzés a másikat csesztetni azzal, hogy ettől.
1: Szeretnék felvágni vele.
0: Hát, egészség.
1: Egy brahim, egy
2: fólyén. Én azt gondolom, az egy felnőtt korban ez már ilyen versenyhelyzet, hogy én vagyok a kemény gyerek, én nem félek semmitől, és az a másik, akinek van ilyen fóbia, az neki ciki egy társaságból, én megítél. És akkor inkább csöndbe marad, nem mondja el, nem beszél róla, nyíltan ezt nem vállalja föl, de és sajnos ilyenek az emberek, nem értek. És ilyen kisgyerekkorban van egy csomó, mondom ilyet, azért, mert pontosan a cikiz végül van. Ott nincsenek ártások, és végül van cikizik egyik gyerek a másikat.
0: Legyen ez a zárszó, ennyi fért a mai műsorban. Én köszönöm szépen Dávidnak, Karinának, Szerpentinának, Zolinak, hogy itt voltatok, és én is köszönöm a figyelmet, maradjatok a Lépés Rádióval, Szerpenték, nagyon jó kis mixet raktak össze. Mi is lesz ez a mix, Szerpente? Egy szóban.
3: Egy 16 évvel ezelőtti válogatást szedtem össze.
0: Szuper.
3: 25-ben nem
0: Na, akkor hallgassuk mi is Szerpentét, ti is tegyétek ezt, legyetek jó, vigyázzatok magatokra, a nyerteseknek még egyszer gratulálunk. Sziasztok!
1: Okay, puszantás, jó hétvégét!

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

Kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Sziasztok, Lucz Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb. Hozzá.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Igen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Csak nem 4,5 millió vállalkozást érhet át jövőre a kata adózásra, csak elszámlát állít ki a KKV-knak az MVM, marad a nyárias idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Mintegy 300-350 ezer vállalkozót érinthet a kisadózó vállalkozások tételes adójának 2027-re tervezett kibővítése. A GKI Gazdaságkutató ZRT azzal számol, hogy 250-270 ezer kisadózót érhetett az adózási formára. A tervek szerint az adózási forma továbbra is egyszerű és alacsony adminisztrációs terhet jelentene a mikrovállalkozások és önfoglalkoztatók számára. Biztosítaná a cégeknek történő számlázás lehetőségét, ugyanakkor garanciákat is tartalmazna a bújtatott foglalkoztatók kizárására. Kizárólag elektronikus formában bocsáthatják ki az energiaszolgáltatók és a hálózati elosztó társaságok a lakossági fogyasztónak nem minősülő felhasználók energiaszámláit. Az MVM ezért ismét felhívja azoknak az ügyfeleknek a figyelmét, akik még nem váltottak elszámlára, hogy mielőbb adják meg az elszámla fogadására alkalmas e-mail címüket. A változás 2025. július 1-én lépett életbe, és érinti a földgáz, valamint a villamos energiavásárlási hálózathasználati szerződés rendelkező egyéni és társas vállalkozásokat és más szervezeteket is. Érdemes alaposan megnézni az elektronikusan kapott számláinkat, mert egyre kifinomultabb trükkökkel próbálkoznak a csalók. Most az MVM nevében kifizetetlen földgáz számlára hivatkozva pályáznak az adatainkra és a pénzükre. A csaló levél ráadásul külön felhívja a figyelmet az MVM nevével történő visszaélésekre. A szolgáltató azt kéri, hogy legyünk gyanakvóak és ne kattintsunk a levélben szereplő fizetési linkekre, ne adjunk meg személyes vagy bankkártya adatokat és ne utaljunk a megadott számla számra. Törli a Budapest és Dubaj között közlekedő járatait a Fly Dubai július végéig. A légitársaság operatív okokra hivatkozik, az érintett utasok pedig átfoglalást vagy visszatérítést kérhetnek. A légi közlekedésben egyre nagyobb gondot okoz a közel-keleti konfliktus. Több légitársaság előre is jelezte, hogy törli a nyárra betervezett járatait, amelyek száma májusra meghaladta a 13 ezret. Világháborús óvóhely rejtőzik a budai hegyekben. Máig nem tisztázott a 12. kerületi ördögorom alatt található alagútrendszer eredete. A kutatók szerint valamikor 1944 előtt épülhetett magánóvóhelyként. A hely különlegessége, hogy járatainak jelentős része eredeti állapotában maradt fenn. A látogatók ma is láthatják a kézzel vájt folyosókat, az elágazó alagutakat és a tágasabb termeket, valamint betekintést nyerhetnek abba is, milyen körülmények között kerestek menedéket Budapest lakói a légitámadások idején. Derült száraz idő várható, csak kevés felhő zavarhatja a napsütést, délutára 25 és 30 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Az élénk szél időnként még érezteti hatását. Holnap a napsütés legfeljebb vékony feltyolt felhők szűrhetik, csapadék sehol sem valószínű. A nappali felmelegedés tovább fokozódik, 26-32 fok közötti maximumokra számíthatunk, ideális strandidő várható.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nagykorú felügyelete mellett ajánlott. Ez itt a Ráhel Klub. A mikrofon mögött Madarasi Mónika.
11: Szeretettel köszöntök mindenkit, Madarasi Mónika Ilona vagyok, ez pedig itt a Ráhel Klub. Gondolkodtam azon, hogy ezt a témát előhoztam-e nektek, kedves rádióhallgatók. Az a helyzet, hogy több ismerősem is kérdezte, hogy mi a véleményem a halálról, a veszteségről, a gyászról, és bizony nem könnyű az ezzel kapcsolatos kérdéseket megválaszolni. Azt gondoltam, hogy talán legjobb lenne úgy megközelíteni, hogyha először néhány mondatot mondok arról, hogy én hogyan gondolkodok erről, engedelmetekkel, és utána pedig egy kis nemzetközi túrát tennénk. Mert ugye azt tudjátok, hogy a különböző országokban, a különböző népcsoportok között ugye máshogy, és megint csak máshogy élik meg a veszteséget, másfajta ruhát hordanak, míg a gyásznak a színe is más, van ahol fehér, és van ahol fekete. Tehát az sem egységes. És talán, hogyha egy kicsit körbenézünk a világon, a gyász, a veszteségek területén, hogy ki hogyan éli meg, ki hogyan dolgozza ezt fel, akkor ez nekünk magunknak is segítség lesz arra, hogy megbírkózzunk ezzel a problémával. Mert bizony ideje van a veszteségnek, és ideje van az elmúlásnak. Hogyha belegondolsz, akkor el kell, hogy fogadd, te is kedves rádióhallgató, hogy életünk során, a te életed során és az én életem során is előbb-utóbb mindannyian megtapasztaljuk a veszteséget. Veszteség alatt leggyakrabban egy szeretett személynek az elvesztését értjük, ugye? Tehát, hogyha meghal a nagypapa, a dédpapa, aztán meghalnak a szülők. És ez még mindig jobb, mint hogyha esetleg a saját gyermekeinket kellene eltemetni. Azt mondják, az a legborzasztóbb. Szóval általában veszteség alatt a szeretteinknek az elvesztését értjük. De ugye a veszteség azért sok területen lehetséges. Bármi olyannak az elvesztése ugyanis, ami értelmi, érzelmi, fizikai, anyagi, egzisztenciális szempontból fontos a számunkra, az megvisel bennünket. Tehát magyarul, hogyha elveszítjük például a munkánkat, az otthonunkat, jelentkezik egy betegség, tehát így elveszítjük az egészségünket, vagy egy barátunkkal, egy szerettünkkel történik ez, akkor ez számunkra veszteség. Ez egy elmúlási probléma, hogy hogyan éljük meg azt, hogy elmúlik valami, eltűnik az életünkből. Tehát mindez érthetően megvisel bennünket. És még egyszer hangsúlyozom, nem csak az a veszteség, hogyha mi veszítünk el valami nagyon fontosat, hanem hogyha a környezetünkben élő, tehát számunkra fontos személyt ér valamilyen súlyos csapás. Ahogy a veszteségek megjelennek az életünkben, nos hát ugye ez egy nagyon nehéz szituáció, és erre gyakran mi elutasítással reagálunk. Nagyon dühösek leszünk. Például ugye ilyeneket mondunk, hogy miért pont velem történik ez? Miért halt meg a nagymamám 70 évesen, másnak a nagymamája 90 évig él, vagy 100 évig? Én jó ember vagyok, miért pont én veszítem el a munkahelyemet? És egyéb más dolgok. Aztán próbálunk egy idő után magyarázatot találni És a vallásos emberek, Istenben bízó emberek, azok megpróbálják ebben is Istennek az akaratát meglátni, és azt mondják, hogy hát lehet, hogy ez volt Isten akarata, lehet, hogy ebből Isten valami jót fog kihozni, ebben bízunk. Bízunk abban, hogy az igaznak, az Istenben bízónak minden javára válik, míg a legrosszabb, legfájdalmasabb szituáció is. De akkor is nagyon nehéz megélni. Aztán jellemző az, hogy ilyenkor szomorúan gondolunk a veszteség előtti időre. És még egyszer hangsúlyozom, nem csak arról lehet szó, hogy meghal a nagymama, ne adj Isten az apa, anya, ne adj Isten a gyermek, hanem ugye, hogyha elveszítjük akár a munkahelyet, vagy hogyha elveszítjük az egészségünket valamilyen betegség jelentkezése miatt. Tehát a veszteség az ugye több területen jelen lehet. És ilyenkor visszagondolunk, hogy milyen jó volt akkor, amikor még mondjuk nem volt ilyen probléma, hanem jó munkahelyen dolgoztam, és akkor el tudtunk menni nyaralni. Most meg ezen az új munkahelyen még örülöm, hogy tényleg felvesznek. Még nem is derült ki, hogy felvesznek-e. De ha felvesznek, akkor sem fogok annyit keresni, mondhatja ilyenkor az ember. Vagy jaj, meghalt a nagypapa, meghalt a nagymama, mennyire szerettem, amikor nála voltam gyermekként vagy fiatalként, mennyi bölcs tanácsot kaptam. Tehát visszagondolunk a veszteség előtti időre, és végül, hát bánatosan, de elkezdünk megbékülni a helyzettel. Mert muszáj megbékülni, muszáj elfogadni. Mert hát ideje van az elmúlásnak, és az életünkben elmúlnak, eltűnnek dolgok. És hát sajnos ideje van annak, hogy elveszítsünk személyeket, elveszítsünk dolgokat. Ahogy ezt lassan belátjuk, megértjük, ilyenkor már életünknek a középpontjából lassan kikerül a minket ért csapás. Nem állandóan ezzel foglalkozunk. És elkezdünk tovább lépni, elkezdünk gyógyulni. Lelkileg. De van, amikor fizikailag is gyógyulnunk kell, mert sokaknak a lelki problémák fizikai területen is megjelennek. Betegségeket okoznak. Tehát én azt látom azért, hogy érdemes a veszteségek idején akár egy gyász, akár egy munkahely elvesztése, otthon elvesztése, vagy egy házassági komoly probléma, esetleg házasság megszűnése miatt is, tehát bármilyen probléma, bármilyen veszteség területén mozgunk, szóval mindig érdemes Istentől erőt és kitartást kérni a veszteség idején, mert hogy így könnyebben kibírjuk ezt a válságos, nagyon nehéz helyzetet. És érdemes imádkozni ilyenkor, mert Isten tud és akar segíteni. Most mondjunk el gyorsan együtt egy imát, és utána pedig megnézzük azt, hogy nemzetközi területen az emberek hogyan birkóznak meg a veszteséggel. Mondjuk együtt, Istenem, elfogadom az engem ért veszteséget, akár munkahelyi, akár egészségi, akár személyi területen történt, akár bármilyen más területen. Segíts nekem, hogy a gondjaim megoldódjanak. Jézus, gyere a szívembe. Átadom az életemet neked. Segíts, hogy boldog legyek. Köszönöm, hogy meghallgattál. Ámen. Ámen. Isten tud és akar segíteni, és hiszem, hogy ezt az imát is meghallgatta Isten. És most nézzük meg, hogy a világ más területein hogyan birkóznak meg az emberek a veszteséggel, például a gyásszal. Most zenélünk egyet, aztán visszajövünk.

Szeretettel köszöntelek benneteket. Ma a gyászról, az elmúlásról, és arról lesz szó, hogy ez a világ különböző területein hogyan jelenik meg. Látogassunk el először is a felhők közé, a nagyon-nagyon magas hegyek közé, oda, ahol a csomolunk ma, más néven Mount Everest, tehát a világ legmagasabb hegycsúcsa is van, vagyis Tibetbe. Tibet az égbe temetésben hisz. Vagyis a madaraké az utolsó szó. Ez azt jelenti, hogy hát madarak által szétszórt a temetés, tibeti nyelven ezt jelenti, Bayak Dor, egy ősi spirituális temetkezési forma, amely során az elhunyt testét egy magas hegycsúcsra viszik, ami ugye Tibetben nem túl nehéz, hiszen úgy általában magas hegycsúcsok vannak, és a szabadon kitéve az időjárásnak és a természet erőinek lebomlik, illetve hát nem csak hogy lebomlik, hanem mivel ugye égbe temetés van, és madarak által szétszórt Bayak Dor temetés van, vagyis hát elnézést, de a dögevő állatok, főként a keselyük, a medvék, meg hát ugye a sakálok elfogyasztják a holttestet. A szertartás nem véletlen, hanem tehát nem egy megszentségtelenítése a holttestnek, ellenkezőleg nagyon nagy tisztelettel teszik ezt, mert mély vallásos jelentőséget tulajdonítanak annak, hogy a test már nem a léleknek az otthona, ezért jó, hogyha visszatér a természethez. Oké? Na most, miután megnéztük, hogy a világ legmagasabb temetkezési helyein, vagyis a tibeti régióban hogyan temetik el az embereket, az úgynevezett égbe temetéssel, most menjünk el egészen máshová, menjünk el a Fülöp-szigetekre. Nos, itt a temetés a fa belsejében történik. A Fülöp-szigeteken élő egyes népcsoportok, például az Ifugao törzs, a halottakat fa törzsekbe, vagy a sziklák peremére helyezi ki. A függő koporsok hagyománya szerint, ugyanis hogyha magasabban fekvő helyen van, akár egy fában, és azért nem a földön, vagy egy sziklaperemen, akkor így a megnyugvó lélek közelebb kerül a túlvilághoz, tehát segítenek neki. Tehát ez a Fülöp-szigeteken van. Aztán most menjünk el Afrikába, méghozzá egy afrikai nagy szigetre, Madagaszkárra. Madagaszkár szigete rendkívül szép, csodálatos természeti értékekkel bír, és itt az úgynevezett Famadihana van, vagyis itt az ősöket ünneplik. Ezt úgy nevezhetjük magyarul, úgy mondhatnánk, hogy a csontokat megforgatják, ami az egyik legkülönlegesebb temetkezési hagyomány a világon. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a családtagok kihozták az ősök földi maradványait a családi kriptákból, és friss vászonba csavarják őket, majd újra ráírják a nevüket, hogy az emlékük örökre fennmaradjon. Ezután van egy zenés táncos körmenet, és a családtagok a vállukon hordozzák, táncolják a sírhelyeket így körbe, meg körbejárják, és utána visszaviszik az ősöket a nyughelyükre. Tehát megtáncoltatják őket. Tulajdonképpen a rítusnak nem az a célja, hogy gyászoljanak, hanem egyfajta ünneplés, az, hogy ilyenkor megünneplik azt az életet, amit az illető elhunyt élt. Hát nem akármilyen dolog ez. Tehát ez talán az egyik legfurcsább temetkezési és gyászolási mód a világon. Ugye a mai műsorunk azzal kezdődött, hogy a veszteségnek különböző fajtái vannak. De ezek közül általában a gyászt szoktuk kiemelni, de ugyanúgy egy munkahelynek, egy barátnak, egy házasságnak, egy otthonnak az elvesztése is nyilván egy nagyon komoly veszteség. De most a gyásszal foglalkozunk. Ugye már voltunk Madagaszkáron, voltunk Tibetben, Fülöp-szigeteken, nos, nézzük meg Indiát. Indiában, hát tudjátok, hogy a hinduizmus nagyon-nagyon népszerű. És ugye van az a bizonyos szent folyó, a Ganges,
és Indiában a rituális hamvasztást gyakorolják. Eszerint ugye a Ganges folyó, mivel szent, az itt történő hamvasztás, vagy hamvaknak a szétszúrása, az gyakorlatilag sikerül, hát sikerül a léleknek ezáltal kilépni a földi problémákból, a földi körforgásból, mert ugye ők abban hisznek, hogy a lelkük újjászületik, és akkor lehet, hogy eredetleg egy medvébe volt, utána meg egy tigrisbe, utána egy emberbe, utána meg mondjuk egy poloskába. És hogyha beleszórják a Gangesbe, akkor ez a varanasi hamvasztás, nos, ennek keretében ők úgy gondolják, hogy valóban az örök földi körforgásból kilép a lélek, és akkor egy az egybe belekerül a nirvánába. És hát ez a nirvána nekik, ez hát a mennyországot jelképezi, tehát nekik ez a cél. És hát aki látott már ilyen szertartást, nos, ez a varanasi hamvasztási szertartás, azt mondják, hogy egyszerre megrázó és méltóságteljes, de igazából ez a spirituális életüknek ott Indiában az egyik legkomolyabb kifejezési módja. Tehát nagyon komoly mi vallási meggyőződésből teszik, de ugyanúgy a tibetiek is, akik ugye a halottakat felajánlják gyakorlatilag az állatoknak. Vagy ugyanígy a madagaszkáriak is, akik ugye megtáncoltatják őket. Nos, mindjárt folytatjuk a témát, de zenéljünk egyet, aztán visszajövünk.

Köszöntelek benneteket! A veszteségekről beszélünk ma, és a veszteségeknek az egyik speciális formájáról, a gyászról. Ugye beszéltünk arról, hogy a keresztény ember úgy gondolja, hogy az igaznak minden javára válik, és bízik abban, hogy ebből is, ebből a nehéz szituációból is, amikor elveszti akár a szeretetjét, számára fontos szemét, akár egy házassági probléma van, szétmegy a családja, vagy akár a munkahelyét, otthonát, egészségét elveszíti, vagy egy nagyon komoly gyász élmény éri, meghal egy számára fontos szeretett személy, akkor egy keresztény ember ugye azt gondolja, hogy ebből valami jó jön ki, és valamilyen módon ez Isten akarata volt, mert hogy ideje van az elmúlásnak, tehát ez tény. Ez tény, hogy előbb-utóbb itt a Földön azért meghalunk. És ugye meséltem a tibeti temetésről, ahol a madarak végzik a munkát, a Fülöp-szigetekéről, ahol ugye páknak a belsejébe temetik az elhunytakat, aztán megemlítettem a Famadihánát, a madagaszkári temetést, aminek ugye az a lényege, hogy az ősöket már elnézést, de megtáncoltatják, de itt igazából az életet, amit ők éltek, azt ünneplik ilyen módon. Aztán beszéltünk ugye Indiáról, ahol ugye rituálisan elhamvasztják, és a Gangesbe szórják a hamvaikat, mert ők is megpróbálnak a mennybe kerülni a saját hitviláguk szerint, és az ő hitviláguk szerint, akinek a hamvait a Gangesbe beleszórják, az kikerül a földi életnek a körforgásából és a nirvánába kerül, mert a Gangeszt ugye szent folyónak tartják. Nos, menjünk tovább, most egy afrikai állomás következik újra, Madagaszkár is ugye Afrikában van, Afrika partjainál egy sziget, ugye ott volt ez a bizonyos megtáncoltatása a halott csontoknak, most menjünk el Gánába. Hát itt kreatív koporsókat alkalmaznak, vagyis olyan koporsókat, amelyek az emberi életnek fontos motivumait megformázzák. Tehát olyasmire gondoljatok, hogy van egy koporsó, ami úgy néz ki, mint egy repülő, vagy egy autó, vagy egy hal, vagy egy fényképezőgép. Tehát például ugye fényképezőgép abban az esetben jöhet számba, jöhet elő egy ilyen temetésnél, hogyha az illető mondjuk ezzel foglalkozott, vagy neki az egy fontos hobbija volt, hogyha nem is foglalkozás szinten űzte. Tehát a gyász itt nem csak egy búcsú az elhunytól, hanem egyfajta ünnep is. Hát itt is zene, tánc van, igazából az életet elemzik, azt az életet, amit az illető élt, és miután erről megemlékeznek, úgy gondolják, hogy ők ezzel tisztelegnek. Nos, a búcsú az mindig személyre szabottan történik, és mindig bízunk abban, hogy valamiféle vigasztalást kapunk. Ezeket azért teszik ezek a kedves emberek, akár Tibetbe, akár a Fülöp-szigeteken, vagy fákba helyezik el a holttesteket, akár Madagaszkáron, akár Gánába, akár Indiába. Számunkra ezek nagyon különösek, ezek a gyászolási szokások, de igazából arról van szó, hogy szeretnének a maguk módján a szeretett, elhunyt személynek egy jó túlvilági helyet biztosítani, úgymond, és a másik pedig az, hogy ők is szeretnék lezárni ezt az időszakot, mert szükségük van vigasztalásra. És hát tudjuk, hogy a Biblia is azt mondja, hogy boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Tehát, hogyha sírsz, hogyha problémád van, akkor Isten meg tud és meg akar vigasztalni. Tehát, hogyha úgy érezzük, hogy valamit elveszítettünk, akár a munkahelyet, akár az otthont, akár valamilyen betegség miatt az egészségünket, vagy van, akivel mindez egyszerre történik, vagy egy szeretett személyt elveszít az ember, akkor hát eléggé sötét, eléggé kilátástalan tud lenni a jelen, de azért azt tudjuk, hogy Isten azt mondja a második Korintusz levélben, az első részében ennek a levélnek, hogy Isten a minden vigasztalásnak Istene, és hogy meg tud bennünket vigasztalni minden nyomorúságunkban.
sült, képzeljétek el, még arra is ad erőt, hogy mi meg tudjunk vigasztalni utána másokat. Tehát bármelyikünk lehet Istennek a segítő válasza valaki számára. Tehát érdemes ezt gyakorolni. Én tudok olyanról, hogy például volt egy lelkész, aki iszonyatosan depressziós volt fiatal korában, és igazából nem is lehetett megérteni, hogy mi a probléma, hogy miért ilyen. És a depressziója körös volt fiatal korában, és igazából nem is lehetett megérteni, hogy mi a probléma, hogy

az, hogyha ilyenkor akár egy baráthoz fordulunk, akár Istenhez, vagy hogyha valakinek nagyon-nagyon komolyak ezek a problémák, akkor akár érdemes egy pszichológust is felkeresni. Most zenélünk egyet, aztán visszajövünk.

Szeretettel köszöntelek benneteket, ez itt a Ráhel Klub. Ma a veszteségekkel foglalkozunk, és ugye arról beszéltünk, hogy veszteség sok területen érhet bennünket, akár a munkahely elvesztése, egy barát elvesztése, lakóhelyünk elvesztése, vagy egyszerűen meghal egy szerettünk, egy számunkra fontos ember. És ugye különböző veszteségi megoldások vannak ilyenkor, levezetési módok vannak, hogy a veszteségeinket hogyan oldjuk meg. Ugye a tibetiek felviszik a madaraknak ezt, ugye égbe temetnek, ők ezt úgy fogalmazzák meg. A madagaszkári emberek azok megtáncoltatják időről időre a halottaik csontjait. A gánaiak ugye különleges kreatív koporsókat gyártanak. A Fülöp-szigetekiek azok fába temetkeznek, vagy sziklaszirtre. És hát ugye India az pedig ugye a maga specialitásával előáll ilyen területen is, ők ugye a szent folyójukhoz, a Gangeshez fordulnak, és abba szórják szét a szeretteik hamvait, mert úgy gondolják, hogy ez számukra biztosítja a földi élet körforgásából való kilépést, és így a szeretetjük számukra fontos kedves személy egy az egybe a nirvánába kerül. És hát az a helyzet, hogy nem mindegy, hogy kit, hogy égetnek el. Tehát csak mondom, hogy például a szegényeket másként égetik el ott is, meg a

haszon kívülieket, mint a gazdagokat, csak mégis azért tudjátok. Egy gazdag halott elégetésére sok fát használnak, míg a szegényeket már elnézést, de elektromos égetőben hasztják el. Például a fiatal lányokat piros lepellel takarják le, fehérre a férfiakat, és aranyszínűvel az idősebb nőket. Az a helyzet, hogy nem tudom, hogy melyik életkori csoportot miért pont azzal a színnel. Erre nem bírtam rájönni, de ezek a színek azok biztosak. És hát a testet teljesen befedik virággal, és a hordágyat és virágokkal díszítik. Majd a folyó mellett, tehát ugye a Ganges folyóról beszélünk, amellett csinálnak egy halotti mágiát, és mindig ügyelnek arra, hogy a halott az lábbal délre forduljon, mert azt tartják úgy tartják, hogy ez a halottaknak az iránya, és hogy úgymond abba az irányba sétálhasson el. Tehát ezt így csinálják. És hát az a helyzet, hogy ez sokszor turista szenzáció is, mert egy nyugati embernek ez maga ez az eljárásmód nagyon különleges. Aztán van egy különleges sziget is, ez a Bali. A Bali ugye az a sziget, ahol vannak úgymond élő istenek. Bizonyos embereket úgy gondolják, hogy különleges módon használnak az istenek, és ő maga is élő istenné vált. Például lányok vannak, ilyenek, akiket már elnézést, de a menstruációig kikik, tehát az első vérzés beköszöntéi szabályszerűen némelyeket istenként imádnak, és komoly ajándékokat kapnak. Utána az anyjuk közli, hogy a gyermekből immár nő lett, hogyha értetek, mire gondolok, tehát magyarul már menstruált, és akkor megszűnik ez az élőisteni státusz. Viszont ezeket a lányokat gyakran utána nagyon nehezen veszik elfeleségül, mert úgy gondolják, hogy az isteneknek a jegyesét, vagy nem is tudom, tehát istenek feleségét nem illik feleségül venni. Na hát ez csak egy érdekesség volt, de tehát Balin még van jó néhány egyéb dolog. Ők ugye úgy tartják, hogy a halál nem a végállomás, hanem egy új életszakasz kezdete. Éppen ezért nem szabad a temetésen szomorúnak lenni. A temetés számukra egy többnapos rituálé, amiben nem csak a család, de gyakran egy egész falu közösség részt vesz, tehát akik ismerték az elhunytat. És a halottat pedig papírból, szövetből, bambuszból épített emelvényen kiállítják, és oda szállítják az úgynevezett halál templomához, és a testet pedig elhamvasztják, és visszaadják az ötelemnek, a földnek, a víznek, a levegőnek, a tűznek és az ételnek. És hitük szerint így a lélek az megszabadul, mert különben, hogyha nem így csinálnák, nem ilyen komoly ünnepséggel, akkor zaklatná a rokonságot, tehát hazajárna. Mint némely filmekben, hogy hazajár a rokon, vagy ismerős, és akkor zaklatja az élőket. Tehát ez Bali szigetén szokás. Most foglalkozunk egy kicsit Mexikóval is. Tudjuk, hogy Mexikó sok mindenben különleges. Mexikóban nagyon komolyan veszik a halált, felvonulásokon is megemlékeznek erről, és már 3000 évvel ezelőtt is Mexikóban megőrizték a halottaknak a koponyáját, és úgy vallották, hogy ez az életnek és az újjászületésnek egyfajta szimbóluma. És a halottak napján virágot és élelmet ajánlanak fel a síroknál, külön, ahogy az előbb mondtam, komoly felvonulások vannak, és énekelnek, meg imádkoznak, és hát tudjátok, hogy nálunk is a halottak napján azért sok virágot visznek ki az emberek, viszünk ki a síokhoz, de hát azért nem ilyen módon, mint ahogy ez Mexikóban történik. Most zenéljünk egyet, aztán nézzük meg, hogy Indonéziában milyen különlegességek vannak ezen a területen.

Szeretettel köszöntelek benneteket a Ráhel Klubban. Ebben az órában ma a veszteségekkel foglalkozunk, és azzal, hogy milyen különleges, számunkra nagyon megdöbbentő temetkezési módok, gyászolási módok vannak a világnak sok területén. Például Indonéziában, az egyes szigeteken úgy tartják, hogy az eltávozott addig otthon marad, amíg a temetést meg nem szervezték. És hát az a helyzet, hogy tényleg senkit nem akarok kiakasztani, de nem csak hogy úgy gondolják, hanem igazából e szerint élnek. Tehát azt képzeljétek el, hogy mondjuk meghal a dédmama, vagy a dédpapa, és akkor tudják, hogy 4 nap múlva lesz mondjuk a temetés. És az elhunyt ilyenkor ugye a családja körében marad, asztalhoz ültetik, ételt tesznek a halott elé, és igazából úgy tekintenek rá, mint egy élő emberre. Mert azt mondják, hogy még a lelke is benne van. Tehát ez a szokás Indonéziában. Hát az ausztrál szigetcsoportokon, ott Balinész környékén jellemző, hogy a holttestet ruhába csavarják, majd egyszerűen a falombjai közé rejtik, sőt olyan is van, hogy használt hordóba rakják a elhunytakat, és a tárolókat a fa tetejére elősítik. Tehát azért használt hordóba belerakni az elhunyt dédmamát, dédpapát, szóval azért az nagyon kemény dolog, de ők úgy gondolják, hogy ez így jó, ez így megfelelő, és ne felejtsük el, hogy a Fülöp-szigeteken is ugye valamikor fáknak a belsejébe teszik az elhunytakat. Gánában pedig, hát arról már beszéltünk, hogy ugye milyen elhunyt életét megelevenítő kreatív koporsókat gyártanak. Ugye van, amikor fényképezőgép, de ami engem nagyon megdöbbentett, hogy ilyet is hallottam, hogy például aki a cigarettázásba, cigizésbe halt bele, volt úgy, hogy egy cigaretta doboz jellegű koporsót csináltak neki. Tehát azért ennek van egy komoly üzenete. És hát tudomásul kell vennünk, hogy a világ lakosságának jelentős része iszlám vallású. Az iszlám vallású temetéseken ugye nem használnak koporsót egyáltalán, és nem is hamvasztanak, és a testet nem is konzerválják, hanem egyszerűen vízzel lemossák, majd egy fehér vászon lefedőbe tekerik, és arccal Mekka felé fordítják. Tudjátok, Mekka az iszlámnak a szent helye, és a szertartás után néhány férfi eltemeti így az iszlám hitű halottat. Hát ugye, ha az iszlámról beszéltünk, akkor azért mi is a zsidó temetésekről is beszéljünk egy kicsit. A zsidó hit hívei pedig úgy tartják, hogy halálában minden ember egyenlő. Ugye úgy is mondják, hogy a halál a nagy kiegyenlítő, ezért mindenkit ugyanolyan ruhába temetnek el. A zsidó embert a zsidó körében, zsidók által, zsidó temetőben kell eltemetni, tehát ők ezt így gondolják. Tehát ugye ezért vannak külön zsidó temetők gyakran. Tehát Magyarországon is, nagy városokban, Budapesten, Miskolcon, Debrecenben is zsidó temetők vannak külön. És a gyászjeleként az elhunyt családtagjainak a szívük felett meg kell szaggatniuk a ruhájukat. Ez pedig azt fejezi ki, hogy igazából a szívük van megszaggatva, és a temetésben a testet visszaadják a földnek, amelyből vétetett. Tehát egy bibliai igére hivatkoznak, ugye, hogy visszaadatik a pornak, mert porból vétetett, és porrá lesz újra. És hát a Tóra szerint, ugye a Tóra a zsidó vallásnak az első és legszentebb dokumentuma, ez a Mózes 5 könyve, ami a keresztény Bibliában is benne van, méghozzá a Biblia elején, az úgynevezett Ószövetségben, és annak is az első 5 könyvében. Tehát azt szerint tilos elhamvasztani a testet, vagy köztemlére tenni, vagy bebalzsamozni. És a sírhelyekre pedig egyébként a zsidó emberek, azt nem tudom, tudjátok-e, hogy nem virágot, hanem köveket visznek.
Húha, azért ez nem akármilyen körutazás volt. Voltunk Gánába, Indonéziába, Fülöp-szigeteken, Tibetben, voltunk Balin is. Az iszlám, a zsidó temetkezési módokat is megismertük, és hát ugye azért megemlékeztünk arról is, hogy a keresztény országokban is nagyon gyakran van ugye az úgynevezett halottak napja, és hát ugye Mexikónak pedig külön halott kultusza van szinte, tehát ők nagyon komolyan foglalkoznak ezzel, de mi magunk is ugye Magyarországon ugye megemlékezünk a halottak napjáról. Most zenélünk egyet, aztán visszajövünk.

Szeretettel köszöntelek benneteket, ez itt a Ráhel Klub. Az elmúlt percekben végigjártuk az egész világot. Onnan kezdtük, hogy a veszteség ugye lehet fizikai, lehet az egészségünk elvesztése, egy ház, egy munkahely, egy házasság elvesztése, de bizony leggyakrabban a családtagunk, barátunk, számunkra fontos embernek az elvesztését, tehát a gyászt értjük veszteség alatt. És beszéltünk arról, hogy Tibetben, Indonéziában, Balin, az Ausztrál-szigeteken, a Fülöp-szigeteken, Gánában, Indiában, és az iszlám hívek körében, de akár a zsidó hívek körében is, hogy hogyan temetik el az embereket, hogyan élik meg a veszteséget. Találkoztunk a madagaszkári gyászolókkal, akik ugye megtáncoltatják a halottakat. A gánaiakkal, akik akár egy cigarettástobozt formáló koporsót is megcsinálnak, hogy ezzel kifejezzék, hogy miben halt meg az illető, és ilyen módon emlékeznek meg az elhunytról. Nos, a veszteséggel kapcsolatban mindenképpen fontos az, hogy Isten képes és tud vigasztalni bennünket. Hogy jó dolog, hogyha fájdalmat, veszteséget értünk át bármely területén az életünknek, akkor jó az, hogyha barátokhoz, rokonokhoz fordulunk, és elmondjuk, hogy nekünk most itt fáj, hogy ez most nehéz. És ugye szokták mondani, hogy bajban ismerszik meg az igazi barát, bajban derül ki, hogy kire számíthatunk. Hogy ki az, aki úgy elhajt bennünket, hagyjál már, nekem is van sok bajom, vagy pedig ki az, aki azt mondja, hogy itt vagyok. Támaszkodj rám ezekben az időkben. És ugye beszéltünk arról is, hogy Isten az, aki meg tud bennünket vigasztalni. És hát azt kívánom, hogy bármilyen veszteség ért bennünket, és felnőtt emberként azért, mert mindannyian megtapasztaltunk negatívabb dolgokat, akár egy munkahely, akár egy betegség kapcsán az egészség elvesztését, akár valamely szeretett hozzátartozunk elvesztését, szóval tudjuk, hogy milyen az, hogyha elvesztünk valamit. És tudjuk azt, hogy Isten tud és akar segíteni. Kívánom nektek azt, hogy megtapasztaljátok, hogy ez milyen, és járuljunk Istenhez, és kérjünk tőle erőt. És engedjétek meg, hogy röviden imádkozzam is ezért. Istenem, segíts nekem, hogy a mostani nehéz helyzetben, abban a veszteségben, amiben vagyok, talpra tudjak állni, és akár szeretett hozzátartozómat, munkámat, állásomat, egészségemet veszítettem el, erősebbé váljak, föl tudjak állni, és tudjak segíteni még másoknak is. Istenem, adj nekem ehhez erőt. Segíts meg engem. Ámen. Ámen. Isten tud és akar segíteni. Köszönöm, hogy velünk töltöttétek ezt az egy órát. Jövő héten ugyanitt, ugyanekkor találkozunk. Sziasztok!

gép hang alapján dolgozik, felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik, a legkisebb füllentés

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Ha kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. Valami

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

A múlt és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Sztártitkok. Ez itt a média válogatott Sztártitkok. Nagy Szintia vagyok, üdvözlöm a hallgatókat, nézőket. Mai vendégem Éliás Gyula, azaz Éliás Junior. Üdvözöllek.
1: Szervusztok, szervezetek, köszöntöm a hallgatókat, nézőket és téged nem utolsó sorban. Egyébként köszönöm. Az Éliás Junior már nem használom.
0: Nem használod, köszönöm.
1: Mert az azért kellett ez a Junior annak idején, az édesapám egy híres diszkós volt, és sokszor összekevertek a névazonosság miatt vele, és ezért kellett használni ezt a Junior, de sajnos az édesapám már nem él, és ezért elhagytam ezt a Junior nevet, mert volt olyan szitu, hogy bementem a lemezboltba, amikor még CD-t is vettek az emberek, és akkor kérdezte, hogy Éliás Junior lehet kapni. Ja, LL Junior, persze, ott van. Úgyhogy gondoltam, hogy akkor inkább elhagyom ezt a Juniort, hogy legyen LL Junior, de Éliásból legyen inkább csak Gyula.
0: Teljesen megértem a motivációdat. Mesélj nekünk a gyerekkorodról, most arról foglak faggatni, Budapesten nőttél föl, hogyan határozta meg az életedet, a pesti lét, mennyire befolyásolta a szakmai utadat?
1: Hát a gyerekkorom az egy nagyon változatos élet volt, mert a szüleim elváltak 5 éves koromban, és Budán is laktam, meg Kispesten is laktam. Az édesanyám kispesti volt, és amikor elváltak az édesapámmal, akkor anyám hazaköltözött a szüleihez, és akkor én rengeteg időt töltöttem Budán is, apámmal, meg nagyon sok időt ugye Kispesten, és ez egy teljesen akkor még nagyon más kaszt, meg más világ volt, ezért az ott proli gyerekekkel is nagyon megértettem magam, igen, meg a budai elit réteggel, mert ez, mind a kettő helyszíne voltak barátaim, és kénytelen voltam ugye beilleszkedni.
0: Igen.
1: És ez egy speciális helyzetet hozott, mert ez teljesen kiadott a művészetemre, mert hogyha egy falunapra kiraknak, akkor ott is megtalálom a hangot, vagy egy nagyon elit úri környezetben, akkor ott is. Tehát, hogy ezért van ez a kettősség.
0: Mindent. Igen, ez a kettősség.
1: Hogy például ez abszolút a művészetemre is kihatott később. De rengeteg lehetőségem volt, mert például nyáron a nyarakat mindig a Balatonon töltöttük, mert az északi parton és a déli parton is volt nyaraló. Az északin 2015-ig, a délin 97-ig, és úgy mentek a nyarak, hogy már ahogy vége volt a nyárnak, rögtön mentünk Badacsonyőrsre, és akkor utána Széplakra. És akkor én nagy szörfös voltam egyébként, a kamasz éveimben szörföztem, és imádtam, attól van ilyen nagy, mondják, hogy a Várdi király, úgy hívnak a barátaim, és ez attól van, mert nagyon sok szörfözés, de meg a focizás, az is nagy mánia volt. Tehát a sport az mindig jelen volt az életemben, meg még BMX versenyeket is nyertem még kamaszkoromban, úgyhogy így, körülbelül így.
0: Már itt Sztártitkok, egyre több dolog.
1: A választ, te bocsánat, hogy ilyen nagy...
0: Nem, hála Istennek, ezért vagyunk itt, bele. Tökéletes. És milyen gyerek volt? Tehát csendes, visszahúzódó?
1: Nézd rám, szerintem milyen gyerek
0: szerintem voltam. A középpontban voltál.
1: Hát eléggé változatos volt ez is, mert hogyha olyan volt a társaság, ahol tehát, mondjuk nem... Tehát, időnként nagyon könnyen oldottam, ez attól függ, hogy igen, hogy fogadtak. Időnként meg inkább kivártam, és akkor inkább visszahúzódó. Tehát én tudok visszahúzódó is menni, meg a társaság középpontjába is menni. Ezért tudok tanítani is, ugye, mert tanítok is.
0: Igen.
1: Tehát egy játékos edző tudok lenni, tehát a színpadon is, meg a háttérben is. Ugye a háttérben is dolgoztam nagyon sokáig a show businessben, körbe 7 évet.
0: Igen. Az, hogy neked édesapád híres DJ volt, és ugye ő is a zene világából jött, ez mennyire gyakorolt nyomást rád így fiatal korodban, a karriered elején?
1: Hát ez jó
0: kérdés. Ez áldás volt inkább, vagy átok? Mert ugye minden éremnek két oldala van.
1: Mind a kettő. Talán az a helyzet, hogy ha mondjuk az édesapám nem lett volna diszkós, meg nem lett volna ez a közeg, akkor valószínűleg én sem leszek zenész, akkor én fodrász lettem volna, ha csak az édesanyám ágát nézzük.
0: Igen.
1: Mert ő ilyen fodrász dinasztiában van benne, az én nagybátyám a Szabó Imre, a híres fodrász, már nagyon öreg ő is, de vannak ezek a Szabó Imre szalonok, biztos innen ismert, akkor az unokatestvéreim is fodrászok, az édesanyám is azt akart, hogy én fodrász legyek.
0: Igen.
1: Na most, hogyha az édesapám nincs mondjuk ebbe a zeneiparban, meg ebbe az egész sztárvilágban, akkor én nem lettem volna zenész. De viszont mivel amikor meséltem, hogy elváltak a szüleim, és az apámmal nagyon sok időt töltöttem az aktív éveiben, mert hát az volt a program, hogy vitt magával, mert nem tudott más csinálni, mert ugye nem ért rá különben. És akkor magával vitt hétvégen, te rengeteg ilyen kulisszagyerek voltam ott a színpad mögött, meg mit tudom én, olyan dolgokat láttam, amit mások nem olyan láttak, és nekem teljesen természetes volt ezekben a közegekben így mozogni. És ez nagyon nagy előny volt, mert ahogy vitt magával, rengeteg zenével is töltöttem föl.
0: Igen.
1: Tehát nem is tudtam róla, de tudat alatt ömlött a zene, mindenféle zene.
0: Nagyon köszönöm. Egy pillanatra félbezakítalak, mert most egy kis zenével jövünk, és utána innen folytatjuk Gyulával. Köszönöm.

0: Ez itt a média válogatott sztártitkok, folytatjuk Éliás Gyulával. A gyerekkorodról beszéltünk, és azt, hogy mennyire volt meghatározó, hogy édesapáddal már a kulisszák mögé betekintettél a zene világába. Utána hogyan alakult az életed ez a mesterhármas, hogy zeneíró, zenész, zeneoktató, hogy tudtad ezt összehangolni, vagy mi volt, ami egyáltalán ezt a hármat is szétszette az életedbe?
1: Hát, tehát zeneszerzőre gondol, zenész.
0: Így van.
1: Hát a kettő az összefügg, tehát a zeneszerző és a zenész az nem választható szét, mert a legtöbb improvizáló, és hogy mondják ezt, a legtöbb zenész, akinek van a saját gondolatai, a zeneszerző is.
0: Igen.
1: És hiszen mondjuk a gondolatait kifejti a zene útján, akkor a hangok útján, akkor meg a szöveg útján, akkor az egy nagyon jó megnyilvánulási forma, és hogyha még ez még értőfülekre is, meg szeretőfülekre is talál, és jegyet vesznek rá, az egy külön nagy szerencse. Tehát ezt nem lehetett szétválasztani. Az oktatás, a zeneoktatás, ami a hangképzés magánének tanárként, az igazából úgy jött, hogy mivel a fodrászatot én elvégeztem, anyám, édesanyám erőltette ezt, és akkor nem vettek fel a színműrem, oda a gimnázium után oda mentem egyébként, és az első rostán átmentem, és a második rostán estem ki. Tehát ennek nagyon örülök, mert én nem akartam színész lenni, nem volt akkor még főiskola. Tehát abban az időben nem volt zeneművészeti főiskola a könnyűzenei oldalon, csak klasszikus. Uh-huh. Azt meg szintén nem érdekelt. És akkor az Operett Musical szakra mentem el felvételizni először 18 éves korom után, amikor elvégeztem, amikor leérettségiztem a Dózsa György gimnáziumba. És akkor hála jó Istennek nem sikerült. Tehát, hogy nem vettek oda föl, mert nem vettem volna oda valóat. Ezt a Garas Dezső nagyon jól látta. De arra viszont nagyon-nagyon jó volt, hogy találkozhattam a Garas Dezsővel, meg a Szinetámikossal, meg itt, amilyen összehaverkodtam a Csonka Picivel ott, meg a Buhti, mint tök jó barátom lett. Tehát egy csomó olyan emberrel találkoztam ott akkor, akik még ott bontogatták a szárnyaikat, és a hangomra már akkor sokan fölfigyeltek, már 18 éves koromban.
0: Fantasztikus hangod van, bocsánat, itt közbevágok.
1: De nagyon szépen köszönöm, és hallottam-e énekelni?
0: Igen.
1: Tényleg?
0: Igen.
1: Hát ezt nagyon köszönöm szépen, mit iszol?
0: Most még egy vizet.
1: Jó, megbeszéljük, mert köszönöm, hogy drága vagy. És akkor már ott fölfigyeltek, és akkor utána, ott például emlékszem, a Fekete Mari ott dolgozott a színművészetén, és ő is adott a tippeket, hogy majd lesz jazz tanszak, és akkor majd próbáljam meg. És akkor addig én a Gellei Andris segítségével elvégeztem ezt a fodrászatot, aki már akkor is tudta, hogy én énekes leszek, csak, és nagyon lojális volt velem, és hagytak menni zenélni, úgyhogy közben ott voltam a Bartók Béla úton, ott tanultam hajat vágni. Úgyhogy nagyon jó vágok hajat is egyébként, édesanyám beleőrült ebbe, hogy én nem leszek fodrász, mert mondta, hogy olyan gazdag ember lennél, fiam. Egyébként totál igaz volt, így utólag visszanézve, lehet, hogy lehettem volna én a Gedeon bácsi, de annak idején, amikor felvettek a lisztre, akkor ez egy olyan lendületet adott a jazzének művésztanári szakra, hogy akkor utána rögtön másodikos főiskolásként bekerültem egy zenéskolába éneket tanítani, magánéneket, és a kollégáim meg azok voltak, akik az indexemet aláírták a főiskolán. Tehát azok a tanárok, akik tanítottak a főiskolán, ez egy presztízs volt, tehát nagyon nagy dolog volt, és akkor utána jöttek a tehetségkutatók. Tehát, hogy így, de mellette ugyan játszottam klubokba, ment a Barry White estek, kikiáltottak a magyar Barry White-nak, úgyhogy közben a Megasztárba voltam 2-3-ban énektanár. Igen. Meg a Csillag születik 2-3-ban, meg az X-Faktor 1-2-3-ban később.
0: Szeretsz tanítani?
1: Hát régen nagyon szerettem, most már kicsit elfáradtam, ez az igazság. Ebbe bele lehet nagyon fáradni, és nem azért, mert annyira fárasztó lenne, hanem megváltoztak az idők. Tehát a gyerekek, az emberek minősége, a hozzáállása, egyrészt nagyon felhívult a szakma, boldog-boldogtalan énekel, az is, aki nem tud, főleg aki nem tud, és képernyőn is a nagy 95% azok vannak, akik nem is tudnak semmit. Minél jobb, minél szarabb, annál jobb, ezt a Charlie-t idézem. És emiatt egy kicsit most nem olyan nagy öröm. A legjobban most, amit szeretek, az színpadon állni, énekelni és koncerteket adni, mert abban még nem csalódtam meg. Az egy olyan euforikus állapot, ami még akkor is jó, hogyha nem szeretnek annyira az emberek. Igen. Mert énekelni mindig jó.
0: Igen. Akkor ezzel folytatjuk, most jövünk egy kis zenével.

0: És itt újra a média válogatott sztártitkok, Illyes Gyulával, szuper történetek, mély tartalmak. Még egy kicsit mesélnél-e jelenleg, hol tartasz a karrieredben, ugye beszéltünk az oktatásról, hol tanítasz?
1: Hát jelenleg a Vörös Marti Mihály nyelvi és énekzenei általános iskola és gimnáziumban, ez Lőrincen van, ez a Lőrincben van egy belváros is, ez nem az. Igen. És hát kézzel ott építettem egy stúdiót a gyerekeknek, kiváltságos helyzetben vannak, mert gyakorlatilag hangszerelem neki a dalokat, oda pitchelem, ahova akarják, tehát oda alakom a hangnemeket, átvágom, áthangszerelem, rájátszom, tehát mint zenész is tudok, és hozzájárulni, és mint hangmérnök is, mert stúdió minőségben rögzítem a hangjukat, és tudok videófájlokat csinálni, tehát ki tudják tenni a Facebookra, meg a teljes szociális médiába. Nyilván nem klippeket gyártok, de ilyen slideshowkat is lehet csinálni, meg mit tudom, és ez egy teljesen jó végeredmény, tehát a nullából oda el tudunk jutni, ami szerintem nagyon ritka. Igen. És hát a kezedben nagyon nagy lelkesedésre fogadták, most van, hogy olyan szinten túl vannak terhelve a gyerekek, én nem is értem, hogy ez kinek jó, meg miért jó, hogy alig van energiájuk gyakorolni, és akkor ettől én egy kicsit most itt le vagyok lombozódva, tehát nem annyira élvezetes tanítani olyan gyerekeknek, akik nem készülnek az órára. De azért van kivétel.
0: Ez így van, igen. És mi a terved így a karrieredben, a munkádban, a következő időszakban? Mik vannak most előtted?
1: Most tulajdonképpen egy klippet szeretnék bemutatni a nagy közönség előtt. Van egy új dalom, a Marionette, amit duettben énekelek Kozma Orsival. És ennek a klipét szeretném promontálni, remélem, hogy le tudjátok játszani, mert nagyon örülnék neki. És ez egy szakítós dal, igazából egy ilyen szerelmi hullámvasútról szól, és azért jött az Orsi a képbe, mert nagyon sok helyszínen találkoz,

0: lett, a fiam csinálta, képzeld el, az operatőri munkám. És a Bognár TV, az Orsinak a menedzsere segítette a videoklip elkészítését, az ő, meg ő is ötletelt rajta, nagyon sokat segített, köszönöm szépen ezúttal is neki. És a klipben szerepel még egy Almási Beáta nevű lány, aki balett és modell, balettáncos és modell, és képzeld el, ha megnézik a klipet, akkor nem árulok el titkokat, de olyan dolgok történnek benne, amit én nem csináltam volna meg semmi pénzért, tehát a lány olyan dolgokat művel a klipben, hogy érdemes megnézni, hogy egy konkrétan egy fakír módjára, tehát még nem mondom el, akkor nem nézik meg, de észreszejtő, amit ő belerakott a művészetével, a balettal, és amit, tehát tényleg ő fanatikus a hölgy. Ami még nagyon érdekes, hogy a szövegét a dalnak egy nagyon híres szövegíró, a Major ezt írta egyébként, tehát ő nagyon híres, a Hooligans-től kezdve a Szekeres Adriánig, mindenek Wolf Katti, mindenkinek írt, és nagyon jó barátságban, hogy most is mi jöttem ide a stúdióba, vele beszéltem telefonon, és hát ami még érdekes, hogy a fiam, aki 20 éves, neki ez az első klipje, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy mit mondanak, mert ő operatőr és filmes szeretne lenni, most is ilyen közegben mozog, és már nyert ifjúsági filmfesztiválon is, és jelenleg is nagyon komolyan benne van, úgyhogy nagyon drukkolok neki, hogy ez a videoklip is előrébb lendíti az ő karrierjét is.
1: Hát nagyon kíváncsiak vagyunk, úgyhogy szerintem ne is húzzuk tovább a nézőket, hallgatókat. Aki esetleg csak hallgat minket, akkor keresse rá a Marionette című dalra. Mi pedig most itt együtt meghallgatjuk és megnézzük.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

Mikor megláttalak, azt hittem, hogy déli báv vagy, a szívednek nem parancsolhat senki, ezért imádlak, kevés minden perc, minden óra, minden nap nekem. Több kell lennie, mert az élet elszalad.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

pult. És a jelen kedvenc felvételei.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb. Hozzá.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.